0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: kerül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják.

0: oldalhajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM.
2: Füledre célozva,
1: szívedre hangolva.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
1: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Háza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos gépész Kovács találkozó. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
2: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhova jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
1: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépész Kovács találkozót. Az egésznapos esemény célja a gazdag technikai és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajlanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a Kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: férfiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 24-e szerda, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Elindult az idei Tourist Police. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. És negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult az idei Tourist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
2: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára. 6 nyelven adnak szórólapokat, és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhova jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
1: Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezek aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk át adni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a Fenntartható Közlekedési Csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Szabolcs-Szatmár-Beregben. A kánikula miatt rendelték el a korlátozást több vármegyében, írja a Nébiha honlapján. Ennek értelmében a fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hatóság emlékeztet, hogy a szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépészkovács találkozót. Az egész napos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajlanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Kísérő programokkal is készülnek, lesz légi bemutató, népi játszótér, de a Magyar Honvédség technikai bemutatóját is meg lehet tekinteni. Jön a sóstói folk és táncesték. Néptánc bemutatókkal, táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket július 2-án a sóstói piacon. A rendezvény célja a hagyományőrzés, a közösségépítés és a szórakozás, írja nyíregyháza.hu. A fiatalabbakat és az idősebbeket egyaránt igyekeznek megszólítani. Az érdeklődők aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak a programokba. A Szabolcs Néptánc Együttes, Szilaj Banda, a Tulipános Kincsesláda Alapítvány, valamint a Senior Örömtánc Klub közreműködik majd az eseményen. A rendezvényt a Tégy Magadért, Tégy Másokért kulturális és szociális alapítvány szervezi. A program ingyenes. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a fajmegőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Szép eredmények a párbajtűrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Kevesebb takarónak azért van egy olyan áldásos előnye, hogy reggel hamarabb be lehet ágyazni, ugye? Jó reggelt, itt a szerda, a hét közepe mindig egy különleges pont. Már magunk mögött hagytuk a hétfői lendületet, de a hétvége azért még kellemesen előttünk áll. Mondhatni már-már látótávolságban, akár munkába indulnak, akár a gyerekeket viszik a nyári táborba, vagy csak egyszerűen egy jó kávé mellett indítják a napot. Örülünk, hogy együtt vagyunk itt a Best reggelben, és Simon Norbert vagy a kedves Ivánok. Boldog névnapot kívánunk, és hogyha ma született, akkor egy napon született Révész Sándor énekessel, vagy Menzel Gáborral, a Bonanza Banzai együttes billentyűsével. Lionel Messi, argentin válogatott, aki még mindig rúgja a bőrgolyót a VB-n, ő is a mai napon született még 1987-ben, na meg egy autómárka is, mert hogy a mai napon született meg az Alfa Romeo márka még 1910-ben. Hideg nem lesz, sőt ma már melegebb lesz, mint tegnap volt. Mindjárt mondom a részleteket, szép napot!

Jó reggelt a mai naptól, még tekerünk a fűtésen, és ráadásul ma már egészen minimális esélye van a futószápornak. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi nemű felfrissülést, a napsütés pedig csak kevés fátyol és gomoly felhő fogja zavarni, és ma délután a maximumok 34 fok környékén alakulnak itt Nyíregyházán. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, mondjuk eddig sem volt sok. Országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, még több helyen lehet majd élénk az északi-északkeleti szél, napközben pedig marad a 34 fok, mint ahogy ma is. Pénteken pedig már 35 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de alapvetően derült napos időben lesz részünk, időnként élénk északias széllel. Hát jó meleg lesz, és ráadásul ez még nem a vége, mert úgy néz ki, hogy a hőség majd vasárnap, illetve jövő hét elején tetőzik 38 fokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
2: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton, a Fenntartható Közlekedési Csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a fajmegőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

Kezdődik a reggel friss közlekedési hírekkel is. Jó ütemben halad továbbra is a körforgalom kiépítés Nagyszállás térségében. A Nagykáló felé vezető úton, valamint az északi városrészen, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett igen lassú haladás még így nyáron is. Folyamatosan zajlanak a város különböző pontjain a közterület karbantartási és faápolási munkálatok, csak úgy, mint az ároktisztítási, átmosási munkák is. Az adott helyeken ilyenkor hosszabb menetidővel találkozhatunk. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásnál, valamint az Árok utcán mindkét helyen bójával vannak jelölve a munkaterületek, közműfedél helyreállításán is dolgoznak, méghozzá a Rákóczi Új utca kereszteződésében. Legyenek itt is figyelmesek, és hogyha távolodunk Nyíregyházától, akkor jó, hogyha tudja, hogy egész rakamasz területén forgalomrendváltozás van a vasúti sínek újítása miatt. Balesetmentes napkezdést itt a Best FM. And the base.

Egy napot ismét lapozunk a naptárban, már június 24-e van, jó reggelt itt a Best reggel. Bár a nyári napforduló néhány nappal korábban volt, a néphagyomány szerint a Szent Ivániai tüzeket június 24-éhez a mai naphoz kapcsolódóan gyújtották meg. Magyarországon is számos településen tartanak ilyenkor tűzugrást, koncerteket, kézműves foglalkozásokat, családi programokat, vagyis nyári kiruccanásokat. A népi hiedelem szerint, aki átugorja a tüzet, annak egészséget, szerencsét és boldogságot hoz az elkövetkezendő esztendő. Azért tegyük hozzá, hogy éppen tűzgyújtási tilalom van. Ilyenkor már hajnali 4 óra után világosodni kezd az ég, és este pedig még 9 óra után is élvezhetjük a természetes napfényt. Ez a nyár. Kellemes hozadéka, ünnepelnek az ivánok névnapot, és hogyha már nyár, akkor itt vannak a nyári értékek is hozzá, ami azt jelenti, hogy 33 fok várható ma, csütörtökön holnap szintén 33 fok, péntektől pedig még tovább melegszik a levegő hőmérséklete, akár már 35 fok is lehet. Ráadásul a mai naptól a csapadék valószínűsége lényegében zéró, egyenlő a nullával. Itt a szerda, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Nem tudom, hogy mit ragad meg a strandtörölközőt, vagy pedig az aktatáskát. Minden esetre indítjuk a napot a hírek után, már is horoszkóppal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móri Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

Jó reggelt, július 24-e van, a nyári szerda, a hét közepe, amikor egy kis friss lendület mindent megváltoztathat, és hogy pontosan mire gondolok, ez derül ki a horoszkópból. Rögtön a kosoknak ma könnyen megtalálod a megoldást egy olyan helyzetre, amin már egy ideje gondolkodsz, nem erőből, hanem egy jó ötlettel fogsz majd előrébb jutni. Bikák, a mai nap arra emlékeztet, hogy nem kell mindig sietni, hogyha hagysz időt magadnak, sokkal többet veszel észre a környezetedből. Jönnek az ikrek, egy váratlan találkozás, vagy pedig rövid beszélgetés teljesen más irányba viheti a gondolataidat, a szerda tartogat most kellemes meglepetéseket. Rákok, ma könnyebben engeded el azokat a dolgokat, amelyeken nem tudsz változtatni, és ettől bizony sokkal felszabadultabbnak fogod magad érezni. Oroszlánok, jól áll neked a nyári pezsgés, ma könnyedén magadra vonod a figyelmet anélkül, hogy ezért külön tenned is kellene. Szűzek, egy kisebb változás nálad pedig a napi rutinodban meglepően sok energiát fog adni, néha éppen az apróságok hozzák a legnagyobb frissességet. Mérlegek, ma könnyebben teremtesz harmóniát, egy kedves gesztus vagy pedig őszinte mosoly sokkal messzebbre juttat, mint ahogy ezt most gondolod. Skorpiók, valami, ami eddig rejtve maradt, most fokozatosan világossá válhat, ne siess a következtetésekkel, hagyd, hogy összeálljon a teljes kép, és a nyilasok szerdai napja, erősen vonzanak a spontán programok és az új élmények, hogyha lehetőséged adódik egy kis kitérőre, akkor érdemes igent mondani. Bakók, ma a nyugalom lesz a legerősebb eszközöd, nem kell minden helyzetre azonnal reagálni, néha a kivárás a legjobb döntés. És a vízöntők, egy különleges ötlet vagy pedig inspiráló emberek felébreszthetik a kíváncsiságodat, amit ma tanulsz vagy pedig hallasz, később még hasznosítani fogod. Halak, a mai nap neked sok apró örömet tartogat, egy kellemes nyári pillanat vagy váratlan kedvesség sokáig jó kedvre hangolhat, hát ezen leszünk majd mi is. A hét közepe nem a fáradtságról szól, hanem arról, hogy észrevegyük, hogy mennyi lehetőség van még előttünk. A legjobb nyári pillanatok gyakran teljesen váratlanul érkeznek. Nálunk viszont itt a Best reggelben nem lesznek váratlanok a történések, a nyíregyházi hírek, szóval indítsuk együtt ezt a szerdai napot. Jó reggelt, és Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, azt gondolom, hogy a nyíregyháziak körében is maximálisan ketté osztunk, ami az időjárást illeti. A várostakók fele hurrázik és tapsol, hogy itt az igazi strandidő, itt az igazi nyár. Ilyen az, ami ennek egy nyárnak lenni kell, és a városlakók másik fele pedig azt mondja, hogy minden túlzásba vitt dolog, rossz dolog, és ez már egy kicsit sok. Hát az a helyzet, hogy tovább fokozódik a hőség Magyarországon, és szombattól már a legmagasabb harmadfokú riasztást lép életbe az egész országban. A tartósan extrém meleg komoly terhelés jelentett a szervezet számára. A hőhullám hatásait jól mutatja, hogy az elmúlt napokban már csak nem 100 alkalommal kellett a tűzoltóknak segítséget nyújtaniuk egyedül élő, magukról életjelet nem adó időseknek. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan is egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A szabadtéri programokra készülőknek szintén fokozott óvatosságot javasolnak, legyen szó fesztiválról, sportrendezvényről vagy pedig strandolásról. Apropó, ha már strandolás, a vízpartokon is érdemes körültekintően eljárni, ugyanis felhevő testtel nem ajánlott azonnal a vízbe ugrani. Ez komoly szív problémákat okozhat, a szervezetet fokozatosan kell lehűteni, és ne fürdjél le, legalábbis a belvárosban az utcai szökőkutak vize továbbra sem alkalmas a felfrissülésre. A katasztrófavédelem pedig a Balatonon, a Velencei tónál, a Tisza tónál és a Fertő tónál működtet viharjelző rendszert. Elsőfokú viharjelzés esetén a percenként 45-ször felvillanó sárga fény jelzi a veszélyt, ami pedig Nyíregyházát illeti a mai napra 33 fokot várunk. Bármennyire is meleg és tartósan meleg napok vannak, messze állunk a rekorddöntéstől, ugyanis képzeljék el, 2021-ben Fülöpházán a mai napon kereken 40 fok volt, ami 7 fokkal, ugye több, mint a ma délután várt nyíregyházi érték. És van egy érdekes népi megfigyelés, ez az ivánnapi népi megfigyelés, azt mondták a régiek, hogy amilyen az időjárás a mai napon, az úgy lesz majd 40 napig, és akkor itt pont. Gondoljon mindenki, amire gondol. Itt a szerda, itt a Best reggel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Élvezzük együtt a nyarat, szuper jó darokkal, már a reggelben is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos gépész Kovács találkozó. Kovács Frádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
3: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhol jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrök együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
2: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépész Kovács találkozót. Az egész napos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajdanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a Kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Best reggel. Június 24-e van, javában tart a nyári szünet, és most már az évzárókon is túl vagyunk, vagy túl leszünk a következő napokban, és mi kell egy jó vakációhoz, hogy két dolog egészen biztos. A jó idő, ami adott, nagyon is adott, a másik pedig egy kis zseppénz, és Nyíregyházán most már hivatalosan is megnyílt a lehetőség a diákoknak, hogy regisztráljanak az illetékes járási hivatalnál nyári diákmunkára. Két turnus van, július 6-tól 24-ig, valamint augusztus 3-tól 21-ig. A programban pedig 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, a diákok pedig kizárólag napi 6 órás részmunkaidőben dolgozhatnak. A szabadság megállapítása szintén a munkatörvénykönyv szerint történik, a támogatás megállapítása során pedig havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő munkakör vehető figyelembe, és a diákok pedig a következő intézményekben helyezkedhetnek el: Polgármesteri Hivatal, Jósa András Múzeum, Váci Mihály Kulturális Központ, Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, közintézményeket működtető központ, Eszterláncovi, Tündérkert óvoda, Búzaszem óvoda és a Gyermekek háza, Déli óvi, Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ, Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, Sóstó Gyógyfürdők ZRT, Móri Zsigmond Színház, Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Kántémusz kórus. Van tehát hol melózni. Én azt kívánom nektek, hogy dagadjon a pénztárca és élvezzétek a nyarat, mi pedig adjuk hozzá ritmust itt az Iszámbáb, szóval szambázunk bele együtt a szerda reggelbe és a nyárba, itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Ma is következnek a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos a forgalom városunkban, viszont a ki- és bevezető utakon forgalmi torlódást tapasztalható. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, valamint az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalom irányítás mellett igen lassú a haladás. Folyamatosan zajlanak a város különböző pontjain a közterület karbantartási és faápolási munkák, csak úgy, mint a csatorna tisztítási, átmosási munkálatok. Utóbbi az adott helyen olykor hosszabb menetidőt eredményez. Körültekintően vezessenek, tartsák be mindenütt a sebességhatárokat. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjobb.

Jó reggelt Nyíregyházáról, pedig ugorjunk át a szomszédvárosba, a Debrecenbe, ugyanis mostanában nagyon csípik a debrecenieket, és ezt mondhatjuk szó szerint, ugyanis gyanús csípésekkel keresik fel az utóbbi napokban Debrecenben a házi orvosi rendelőket, a páciensek pedig hatalmas kiterjedésű, heteken át nem múló, elképesztően fájdalmas és viszkető foltokról számolnak be a doktoroknak. Például elég csúnyák a csípéseim, körülbelül két nagy tenyérnyi fájdalmas piros folt, hólyagokkal, így számolt be a csípéséről a közösségi oldalon egy debreceni lakos, és a házi orvos ügyeleten pedig azt mondták, hogy egész héten ilyenekkel találkoznak, mesélte az áldozat, akinek a bejegyzése után pedig sorra kerültek elő a többiek is. Kiderült, hogy van, aki már 3 hete szenved a csípés utóhatásaitól, a fájdalmas duzzanatoktól, viszketéstől, sőt volt, akinek a lába is feldagadt, és a legvalószínűbbnek úgy tűnik, hogy a pupos szúnyog lehet a ludas, nevével ellentétben valójában nem szúnyogról, hanem egy légyféléről van szó. Bár ez a légy meglehetősen apró, csípése annál fájdalmasabb, súlyos duzzanatot vagy akár vérömlent is okozhat, a marásnak pedig a gyógyulási ideje a legjobb esetben is pár nap, de akár több hétig is eltarthat. Ez tehát a pupos szúnyog, ami valójában egy légy. Én Nyíregyházán hál' Istennek nem találkoztam ilyennel, ha ön igen, akkor írjon nekünk bestefemnyiregyhaza.hu, sztorizzanak. És nem sokára érkezik nyíregyházi hírekkel, míg Andrea pontban 8-kor, ma is a Best reggelben.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860

0: 1000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
1: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Ginger's Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
2: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskola kezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosolyjal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk.
3: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
6: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
5: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a nyíregyházi szakképzési centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy új...

0: Jó reggelt, itt a klasszikus munkaidő, amennyiben dolgozunk, és éppen nem a nyári szabadságot töltjük, 5 perccel járunk 8 óra után. Tegnapi hír volt az Miskolcról, hogy narancssárga lett a Szinva patak, ma reggelre pedig már meg is tudtuk, hogy miért. Vasoxidot tartalmazó víz okozhatta a miskolci Szinva patak narancssárga elszíneződését. A víz a helyi hőszolgáltató egyik kazánjából származik, amelyben karbantartási munkálatokat végeztek, a szennyeződés pedig a patak élővilágában is kárt okozott. A polgármester pedig vizsgálatot rendelt el, és azonnali tájékoztatást kért a miskolci hőszolgáltató Kft-től. A kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvíz elvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy pedig mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott, így teljesen narancssárga lett a patak színe. Az elszíneződést okozó anyag alapvetően nem jelent veszélyt az emberre, viszont az élővilágban károkat okozott. Hát így is alig van víz, ami meg van, hát arra sem nagyon tudunk vigyázni, legalábbis így néz ki a helyzet. A Szinva patakkal kapcsolatosan ön is vigyen magával sok vizet, rekkenő hőség várható. Ma 33 fokra készülünk Nyíregyházán, ráadásul ez még csak fokozódik, hétvégére már a legmagasabb riasztás lép életbe, egy hőkupola lesz az, ami felénk érkezik, és jól lezárja azt a majdnem 40 fokot, ami majd várható lesz. Legyen szép napja, itt a szerda, ez pedig a Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden.

0: Jó reggelt, nyári hírek a Best reggelben. Panaszkodnak a horvátoknál a fagyira, és nem azért, mert hogy nem jó a minősége, vagy éppenséggel nem esik jól a hideg nyalat a forróságban, hanem az ára miatt. Kezdetét vette a nyári szezon az Adrián, és a turisták tömegeivel együtt a fagylaltárak is elszabadultak. A nosztalgia faktor komoly fegyver a dühös vásárlók kezében, ugye sokan még emlegetik a nemrég búcsúztatott kunás korszakot, amikor a tölcsére kerülő gömböket még filléres 80-90 centnek megfelelő apró pénzért mérték. Hát ma már a kép ennél jóval bonyolultabb. A déli felkapott tengerparti desztinációkon a 2,5 és 4 euró közötti ársáva norma, sőt, a luxusövezeteknél ennél is mélyebben a zsebbe kell nyúlni. Hát ez átszámítva a forintba azt jelenti, hogy 890 és olyan 1400 forint között van egyetlen egy gömb. A hozzászólók elsöprő többsége pedig egyetlen euróban határozná meg a tisztességes árat. Az édesség, ami a nyárörök szimbóluma, több gyerekes családok számára lassan tiltólistás luxus terméké válik a déli horvát tengerparton. A tulajdonosok ugyanakkor pedig azzal érvelnek, hogy a képlet nem ilyen egyszerű. A csillagászati bérleti díjak, az idény munkások fizetése, a szezonalitás szorítása és a magasadók mind-mind beépülnek egyetlen egy gombóc végső árába. Mi pedig indítjuk a Csak 10 perc rovatot. Dr. Móri Gyula jelentkezik először a héten Szakács Tibivel, és arról beszélgetnek, hogy milyen veszélyei lehetnek az észszerűtlen peptid használatnak. Hallgassák meg fél 9-kor itt a Besten.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Annyira igyekezdünk el a mai műsorban, amúgy köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat, mert a peptidekkel kapcsolatban három adás is fellehető a Csak 10 perc.hu-n keresztül. Móri Gyulával beszélgettem. Szia doktor úr, jó reggelt kívánok! És ugye ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor a hallgatóknak mindig tengernyi kérdése van, tessenek türelemmel lenni. Már csak azért is, mert hogy ma ki kell végezzem ezt az egész témát, mert annyi fontos dolog van még ennek a folytatásában, meg a következőkben, amit a hallgatók feltettek, is tök jó kérdéseket, amiket nagyon szépen köszönjük. Csak 10 perc.hu-n keresztül hallgathatják vissza különben múlt heti adásokat is, mint az előttieket, úgyhogy legyenek a vendégeink. Na, doktor úr! Mi az, hogy tisztaság, amikor mondjuk előállítanak egy ilyen peptidet? Van olyan, hogy nem tisztaság? Vagy?
3: Na, akkor egy picit tudod, visszalépünk, és akkor megnézzük rendesen ezt a kérdést. Ugye nagyon sok felbuzdulás jött, hogy gyógyítsunk mindent peptiddel, az csak jó lehet, hajrá, hol lehet beszerezni.
2: Ugye, hát ezt nem mondhatjuk el.
3: Nem ez a lényeg. Mindenki megtalálja, ha akarja, de egy nagyon fontos mondatot azt hiszem nem hangsúlyozta eléggé. A peptid az orvos kezébe való, és nem a betegébe. Tehát,
2: nem a beteg veszi be? A beteg magától ne gyógyítsa magát, ebbe egyetért.
3: Tehát az orvos döntse már el, hogy mikor és mennyit az adott betegnek. Tehát ezek nagyon személyre szabott dolgok. Ezek már nem ilyen általános gyógyszerek, hogy mindenkinek ugyanaz a tabletta ugyanabban a mennyiségben, és akkor készen vagyunk. Uh-huh.
2: Tehát ez úgy nem ez azért, mert mindenkinek más és más a hormon gyűjteménye, az alapjában véve
3: a hormon szintje, és
2: amire kell majd
3: a problémája. Így van. Akkor ezt a tisztasági kérdést is nézzük még meg. Nem mindegy, hogy honnan szerzett be. Tehát hol gyártják? Mi keveredik hozzá a gyártásnál? Mennyire tiszta az az üzem, ahol gyártják? A pontos hatóanyag tartalma.
2: Gyula, hazudni mindenki tud. Hát ki fogja azt leírni, hát hogy nálam nincs tisztaság, meg stb. Hát mindenki lefogja.
3: De van, akinek ezt kötelez egy gyógyszergyárból, miért nem feltételezett, hogy az ilyen-olyan anyagok belekeverednek a
2: dolgokat. Hát ott van egy akkreditáció, hát egy legalizált helyen.
3: Akkor most gondolj már bele, hogy akkor ezt sem lehet máshogy legyártani. Az oké, hogy most kutatási célokra ugye ott gyártják, ahol akarják, mert hát elvileg embernek nem adható, ugye azzal kezdődik. De nézzük csak meg,
2: van akkor a lehet egy vízióm? És akkor szerintem a hallgató meg fogja érteni, hogy miről beszélek, jó? Most akkor legyek én Tibi az influencer, jó? És én eldöntöm azt, hogy, és megkereslek téged, te meg egy mérhetetlenül nagyon gazdag ember vagy, milliárdokkal, csiliárdokkal, de nem vagy doktor, hanem te most csak Gyula vagy. És te egy nagy befektető vagy, és én megkereslek téged ezzel az üzenettel, hogy nekem van 3 millió követőm, és kezdjünk el erről, vagy én elkezdek erről beszélni, rám szabva készítsünk el egy ilyen akármicsodát, keresünk gyorsan egy üzemet, összepakolunk valamit, gyönyörű lesz a csomagolás, elkezdünk rá marketing kampányt csinálni, és eladunk belőle baromi sok, mit tudom én, ilyen terméket.
3: Nem kell ilyet csinálni.
2: Ez a kérdőjel?
3: Sajnos sokkal egyszerűbb ennél a helyzet. Tehát te kitalálod, mint influencer, hogy ilyet akarsz, még nem is kell csilliárdos embert találni, elég egy minimál befektetés.
2: De akkor mert, nekem te nem kell.
3: Mert Kínában legyártják.
2: Ja, értem. Aha.
3: Kínában legyártják, behozod, és nem tudod, mit hozol be, és innentől kezdve kezdődnek a
2: De erősíts
3: a
2: meg abban, hogy Magyarországon azért lesz, vagy itt a környezetbeli területeken olyan hatalmas, nagy akreditált gyár, ahol
3: hát mondjuk ezt... Hát, de most, ha jelen pillanatban ezeket...
2: Már van, vagy még nincs?
3: Volt a világban ilyen, hát beszéltünk róla, hogy ugye a tiltásig azért ez gyógyszergyári minőségben, ezek az összeállító gyógyszergyárak, ezek tökéletesen meg tudták csinálni. Oké, na tehát ez a baj, amikor ugye a sérült vagy szennyezett peptid kerül be, ugyanaz, mint amikor a filmeken ez a szennyezett drog kerül az utcára. Tehát ez igazából...
2: Ez kárt okoz.
3: Nem. Hát ő kőkeményen kárt okozza. Most mi a lényeg? Amit talán megint nem hangsúlyoztunk eléggé. Van pár olyan peptid, amely pár peptidet egyszerűen fogod magad, és a gyomorsav nem bontja el, tehát ha nem bontja el a gyomorsav, akkor igazából be tudod venni mondjuk úgy, hogy szálljon át.
2: Igen.
3: Igen ám, de a peptidek zöme az nem ilyen.
2: Ha nem szúri.
3: Tehát olyan, mint az inzulin, és ugye beszéltünk is erről, ha nem szúri. Na most innentől kezdve, viszont ha valamit beszúrtál, azt azért nem tudod hip-hop onnan csak úgy kivenni.
2: Nem őrül ki a szervezetből? Nem közömbösíti a mája?
3: De ha bevittél valami olyat, meg olyan mennyiségben, oké, mennyiség, nézzük már egy példát. Számos olyan peptid van, amely a növekedési hormon szintet tudja növelni. Jó ez nekünk? No, nézzük meg, mit lesz, ha finoman, hozzáértően növeled a növekedési hormonok szintjét. Az alvás minőséged javul. A minőségi javulás lesz a hajban, a bőrben, a körmökben, gyorsabb gyógyulásod lesz sérülésekből, több izmod lesz, jobb izomépítésed lesz, és a felesleges zsír könnyebben leadod. Kellene neked ez a peptid?
2: Ezek alapján kellene, de ugyanúgy a rossz is nőhet.
3: Nem. Ha ezt a peptidet az adott személyre szabva jól adagolod, tehát nem általánosan a személyre szabva jól adagolod, akkor ezeket fogod látni.
2: Jó.
3: Oké, csak mi van akkor, ha elrontod az adagolást? Krónikusan megemeli a vércukorszintet, tehát inzulinrezisztens leszel, vagy cukorbeteg.
2: Tehát még kárt is okozó.
3: A porcok, amelyek nem csontosodtak még el, elkezdenek növekedni, ilyen akrómegállása nagy, a testépítőknél lehet ilyet látni, hogy az arc szerkezete, a csont szerkezete az arcnak megváltozik, az áll, megnő, a kéz, láb szintén nő, és ha rejtett tumorod van, azt megnövelheti, és arról ez még egy nagy kérdés, most kutatják, hogy új tumor kialakulást tud-e okozni. Na, akkor most is akarod?
2: Nem, én abszolút nem. Én egy
3: ilyen biztos nem tennék. Forgatókönyv között a különbség?
2: Hát az hogy az egyik...
3: és a tiszta jó peptid.
2: Igen.
3: Bizonyám. Na így már érthető, hogy miért mondom azt, hogy
2: én hol találok én olyan orvos, Gyula, aki nekem ebbe a dologba fog most majd sehol tudni segíteni?
3: Most sehol. Azért nem, mert tilos neki.
2: Akkor miért beszélünk
3: el? Azért, mert júliusban a világ megváltozik. Ezt már beszéltük a múltkor, hogy júliustól számos hasznos peptid visszatér, és a szájon át alkalmazhatóak pedig nagyon komoly és jó minőségben már ott vannak. Három csoport van a peptidekben, jelenleg is legálisan felírható, még egyszer mondom, felírható, nem fogod magad, aztán szurkálod magad fejből. A másik pedig lesznek a júliusban visszatérő, kipróbált jó peptidek. Tehát ugye ez most visszatér a világba. És a tiltott rengeteg az a harmadik csoport, de oda meg nem kell menni, ahogy már ezt ugye Harry Potterben a Hagrid is megmondta, hogy nem kell menni a tiltott rengetegbe.
2: Itt most három dolog történik. Lesz majd egy engedélyezés. Az engedélyezés után megindul majd egy óriási ipari átalakulás ebben a témakörben, tehát ez egy nagyon felkapott téma lesz, és ez különben a jókat is, meg a rosszakat is, most a rosszakat vegyék idézőjelbe, arra fogja ösztökélni, hogy gyorsan lépjenek. Tehát itt azért lesznek olyan készítmények, amiket a gyorsaság és nem a szaktudás fog majd életre hívni. Itt elővigyázatosnak kell lenni. De a harmadik a felhasználási terület, amit te azt mondtad, hogy orvosok segítségével kell lekövetni. Ők mikorra tudják majd szerinted ezt az egész dolgot, úgymond tudás
3: gyakorlatában? A tudás elérhető, tehát a tudás már elérhető, ugye, mert hogy hosszú éveket már dolgoztunk ezekkel az anyagokkal, csak most már nem lehet őket érdemben, minőségben beszerezni. Tehát ahogy beszerezhetőek lesznek, akkor én azt gondolom, hogy ezzel ilyen szempontból nem lesz gond. Tehát mondok egy példát, hogy én most dolgozom például egy 10 éves kisfiúval, 4 hónap alatt csak megjelent a hasi fájdalom, kézizületi melesség, térdízület szétesett, egy trojikus betegség, egy autoimmun ízületi gyulladás hatalmasodott el rajta. Minősített, klinikailag tesztelt megoldásokat használunk nála, és gyógyszer nélkül nem volt ilyen szteroid injekciók, meg tabletták, meg semmi. És már nincs hasi panasza, a térd panasz 70%-ban, a kéz panasz már néhány hét alatt 50%-ban gyógyult. Tehát működnek ezek a dolgok.
2: Ezt a peptides dolgot alkalmazzátok?
3: Ebben van, igen, vannak ebbe a csoportba tartozó kezelések a terápiájában.
2: Értelemszerűen, ami nincs engedélyezve, az még nem, persze.
3: Az nem lehet, persze. Akkor sem, ha jó, akkor sem, ha júliustól engedélyezik. Hát, ugye ilyenkor minden.
2: Ha én a kisfiúnak az aggódó édesapja vagyok, akkor számunkra egy óriási lehetőség lehet majd ez a július végi átminősítés, és onnantól kezdve sokkal több lehetőségem lesz a gyermekemnek a meggyógyítására?
3: Igen, bár szerencsére ehhez a korképhez érdemben most is elérhetőek a dolgok. De számos olyan van, ahol nagyon nagy mértékű javulást lehet majd elérni azzal, hogy a régi új peptidek visszatérnek, hogy így fogalmaznak.
2: Jó, oké, rendben. Letelt az időnk, ennek a folytatásban is vannak kérdéseink, amik hasonszőrűek lesznek, vagy illetve ezt a témakört egy picit másabb oldalra fogják megvilágítani. Tartsanak holnap velünk mindenféleképpen, doktor úr. Nagyon hálásan köszönjük a válaszokat, szép napot neked. Szia, szia.
3: Szép napot, szervusz.

Mindenből a legjobbat adjuk. Leszek a bal, ami fel.

itt a Best reggel tömegközlekedjünk egy kicsit, mert a nyári tanszünet kezdetével szezonális menetrendre váltott át a helyi közlekedés Nyíregyházán, a közösségi közlekedés. Nyilván a cél pedig az, hogy a megnövekedett szabadidős utasforgalmat, a sóstói turisztikai célpontokat és a nyári táborokat jobban ki tudják szolgálni. Sűrűbben indulnak ezért a járatok Sóstóra, a 8-as autóbuszok átlagosan 20 percenként követik egymást, a hétvégenként pedig ismét közlekedik a 8E gyorsjárat. A vasútállomásról 8.45 és 18.45 között, Sóstóról pedig reggel 9 és este 7 óra között indulnak óránként a járatok. A hétvégi időszakban pedig átlagosan 15 percenként lesz elérhető autóbusz a város és Sóstó között, ráadásul napközben minden második járat a sóstói múzeumfalut is érinti. A nyári napközis táborok elérését kifejezetten erre a célra indított 8T és 55T jelzésű autóbuszok segítik. A járatok a vasútállomás, illetve Örökösföld irányából közlekednek, és normál díjszabással bárki igénybe veheti. A Főhely Fesztivál idején például a 900-as autóbuszok hétvégi menetrend szerint közlekednek, de a Sóstó Sharefest és az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó programok idején is számíthatnak az utasok sűrűbb járatokra, érdemes tehát buszozni. Ha el akarják kerülni például a parkolóhelyen tanálási macerákat, akár Sóstón, jönnek a további nyíregyházi hírek Andreától is, hiszen megint csak eltelt egy óra, ahogy szokták mondani, jó társaságban repül az idő, rövidesen, mint egy kövér 10 perc múlva, már 9 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Ne albérletet fizes, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertés állományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni, tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Izgalmas programot is szeretnék bemutatni a hétvégére. Ha például Nyírszőrősön fog majd sétálni, ott a Kollégium úti közösségi park környékén is beleszippan majd egy nagyot a levegőbe, akkor majd érzi, hogy elindult a 10. Fakanál Fesztivál. Rotyognak a bográcsokban a finomságok, miközben színpadi műsorok lesznek. Például délután Happarti, Vidám Manók, Bakerit együttes, Modul együttes, Menta Project, sőt, este még tűzijáték is lesz. Szombat Nyírszőrős. És egy nagyon precíz program. Jön az országos gépész Kovács talál. Itt a helyszín pedig Balkány, hogy miért is mondom azt, hogy precíz? Hát többek között azért, mert felvonulnak majd a veterán járművek, a stabil motorok, repülőgépek kiállítása, statikus és dinamikus bemutató is várható. Mindez tehát Balkányban szombaton, már reggel 9 órától. A teljes program és a teljes leírás persze megtalálható nálunk a bestfmnyiregyháza.hu-n. Kattintson a program ajánlatokra,

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből

0: mennyi plusz feladatot és munkát ad ez a hőség például a katasztrófa védelemnek? Ez is kiderül Rutkai Dér Viviántól. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Talán nem is a mi egységeinknek, hanem a mentőknek, viszont egymást a két szervezet nagyon aktívan a hétköznapokban jelentősen segíti. Vannak olyan helyzetek például, hogy valaki a saját lakásában, mondjuk egy idős ember rosszul lesz, nem tud ajtót nyitni, a mentők nem tudnak bejutni az ingatlanba, és ilyenkor a tűzoltó egységek az ingatlanba való bejutásba például tudnak segíteni a mentőknek is, előfordulnak ilyen helyzetek, és egyébként mi is azt javasoljuk, hogy aki csak teheti, tartózkodjon árnyékban, vagy éppen légkondicionált helyiségben. Utóbbi helyiségeknek az elérhetőségéről egyébként az igazgatóság vármegyei weboldala is tájékoztatást nyújt, érdemes klikkelni, hogy mely ingyenesen elérhető intézmények, helyiségek, bevásárlóközpontok azok, amelyek légkondicionáltak, és akár oda el lehet menni, be lehet egy kicsit hűsölni, húzódni. Egyébként érdemes letölteni a Vészt, hiszen ez az applikáción keresztül a hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk is elérhetőek, valamint a tűzoltói beavatkozásokról is lehet tájékozódni. Például tegnap is volt jó pár itt a térségben, Mérken a Táncsics utcában 500, Ófehértó Ligettanyánál 300, Tiszavasváriban a Fehértói utcában 50 négyzetméteres szabadtéri tüzet oltottak el, kedden a Máté-Szalkai Baktalórendház és Tiszavasvári tűzoltók, forgalmi akadályt képező letört faágat távolítottak el motoros láncfűrész használatával a Baktalórendházi hivatásos tűzoltók Kántor János és Hodász között a 49-17-es számú útról, valamint baleset is történt, Nyírtelek térségében a 38-as számú főút 25-ös kilométer szelvénénél két személygépkocsi ütközött össze kedden délután, ott a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot, meg kitartást a hőségben mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket és kitartást nektek is.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.

Ha már itt a jó idő, vagy a túl jó idő, akkor nézzünk hozzá programokat, ruccanjunk ki sóstóra. Hát lényegében buli lesz, egy ilyen egyórás lájtos buli a brancsa, feldolgozás darokkal készülnek este 7:30 és 7:30 között, a helyszín pedig a sóstói piac, valami hűsítőt majd szerezzenek be és élvezzék a jó zenéket, tehát ma a brancs fog fellépni a zene sóstó keretein belül, ami idén már a 10. évadot indította el, és szombaton pedig a Menta Project készül majd feldolgozás darokkal, ugye sóstói piac területe este 7:30 és 7:30 között. Picit még várni kell rá, de július másodikától indulnak a sóstói folk és táncesték is, 17:30 kezdéssel, a helyszín pedig a sóstói piac, akik részt vesznek rajta, az együttműködő partnerek, a Szabolcs Néptánc Együttes, Szilaj Banda, Tulipános Kincses Láda Alapítvány, valamint a Senior Örömtánc Klub, ami pedig várható, nyilván zene és tánc. Tánc bemutató, táncház, játszani jó szőnyeg a gyerekeknek, különböző kézműves foglalkozások, valamint a Színezzük Szebbé Senior Örömtánc is lesz. Hogy minél több mosoly és minél jobb kedv legyen a 2026-os nyárban, ez még csak egy szeret a programokból, ennél jóval több van, érdemes a nyarat velünk tervezni a Best FM-mel és keresgélni a bestfmnyiregyháza.hu-n, kattintsanak a helyi hírekre, na meg a program ajánlatokra.

0: legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a mai napon is Nyíregyháza területén. A Rákóczi út kivezető szakaszán útszűkület miatt legyenek körültekintőek, akik a Víz utcáról balra nagy ízben kanyarodnak. Tartanak még az erős áramú hálózat bővítések, melyek érintik a Bocskai, Kálmán, Bújtos és Közép utca forgalmát. Körültekintőek legyenek az Árok, Búza és Új utcákon is. A Vasvári Pál utcán jelző lámpa irányítja a forgalmat, váltakozó irányban torlódásra készüljenek. A munkaterületeknél körültekintően vezessenek, vegyék figyelembe a forgalomkorlátozásokat. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

0: Trust FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos gépész-kovács találkozó. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
3: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat, és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhova jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
2: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépész-kovács találkozót. Az egész napos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajlanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva, újra nagyon-nagyon kellemes, szép szerdát kívánok, Isten éltesse az Ivánokat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. Én Szendi Hajni vagyok, és itt a Best FM-en remélem együtt töltjük újra a következő 4 órát, tehát a délelőttöt, egy kis ebédet, és utána egy pici sziesztás, vagy dolgozós kora délutánt is. Hamarosan jön a névnap, tehát ezt a Maglóczki Tibor kutyakiképzővel beszélgetek.

Június 24-e van, és ma a Jánosokat, illetve az Ivánokat köszönhetjük fennévnapjuk alkalmából. A János héber eredetű név, és az a jelentése, hogy Isten kegyelmes, vagy hogy Isten irgalmas. Az Iván pedig ennek a névnek a szláv alakváltozata, amely önálló névként is elterjedt. A János név rendkívül népszerű volt évszázadokon át, számos király, pápa, tudós, költő és szent viselte. A névhez köthető legismertebb vallási figura, keresztelő Szent János, akinek ma van az ünnepe. Ő volt az, aki Jézus megkeresztelte a Jordán folyóban. Az egyház június 24-én tartja az emléknapját, mivel a hagyomány szerint fél évvel Jézus születése előtt jött a világra. A magyar néphagyományban Szent Iván éjjele is június 24-éhez kapcsolódik, amely az év legrövidebb éjszakájához közelesik, és számos tűzgyújtással, jóslással, termékenységi rítussal kísért népszokás kapcsolódik hozzá. Ilyenkor az emberek tűz fölött ugrálnak át, énekelnek, szerelmet jósolnak, a régiek szerint pedig az égi és a földi világ közötti határ ilyenkor elvékonyodik. A jeles napon köszöntsünk tehát minden Jánost, illetve Ivánt.

0: Az elmúlt 5-6 adásban egy kicsit a kutya pszichológiával is foglalkoztunk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, hiszen ahhoz, hogy egy kutyával alapengedelmességi feladatokat meg tudjunk tanítani, ahhoz bizony azért nagyon-nagyon sok lélektani ismeretre is szükségünk van, és hát én azt gondolom, hogy Tibi ebben hatalmas segítséget nyújtott nekünk, és hát ennek farvizén azért megtanítottuk a kutyát ülni, de hát a következő adásokban olyan engedelmességi feladatok lesznek, amelyek egyáltalán nem trükkök, hanem a mindennapi könnyed együttéléshez szerintem elengedhetetlenek. Maglóczky Tibor a kutya kiképző vonatúl végén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon jól megtanítottad nekünk a múltkor az ült, tehát azt gondolom, hogy ezzel most már túl vagyunk, viszont akkor itt a másik a fekszik. Na hát vannak-e itt olyan kis praktikák, amikkel könnyen elérhetjük azt, hogy a kutya lefeküdjön?
1: Praktikák mindig vannak, viszont a másik oldalon ott van egy kutya. Az adott egyed, ami nagyon fontos, mert ugye minden kutya más, minden egyed más. Beszélgettünk már róla régebben, hogy vannak fajta jellemzők, azokon a jellemzőkön belül azért minden egyed más, még egy adott fajtán belül is.
0: Ja.
1: És ez azért meghatározza azt, hogy hogyan tudunk megtanítani a kutyánknak egy-egy feladatot. Hogyha általánosítunk, akkor ugye nagyon fontos a motiváció. Az előző adásban az ültetésnél eléggé hosszan kielemeztük, hogy egy-egy engedelmességi feladat tanításánál mire kell, mire érdemes odafigyelni, hogyan érdemes a kutyával foglalkozni. Na most, ha ezt áthozzuk a fektetésre, itt is amit említettünk, hogy ha motiváljuk a kutyát, a jutalomfalat lehet az egyik és leginkább elterjedt lehetőség a számunkra.
0: Ha éhes a kutya, igen, azt is mondtad, hogy éhes kutyával
1: így van,
0: kell
1: így
0: tanítani.
1: Van, tehát
0: igen.
1: Megfelelő, intenzív, illatú, ízű jutalomfalatot használjunk, amit könnyen le tud nyelni a kutya, gyorsan le tudja nyelni, nem rágja, nem morzsálja, mert azzal zavarja ugye a foglalkozás menetét. Ha szétszórja mondjuk a morzsákat, akkor kiesik, kizökken a feladat megoldásból, elkezd szimatolni, keresgélni, szaglászni.
0: Én amúgykor olyat kaptunk ajándékba, hogy feltapadt a bodza a szájpadlására állandóan. Hát mondom, kézzel beadtam,
1: igen.
0: Most mondasz tényleg. És akkor vártam egy ilyen 2 percet, mert addig nyomogott szegényként.
1: Igen, tehát maga a jutalomfalat minősége az nagyon fontos.
0: Igen.
1: Ugye a klasszikus az, hogy egy könnyen rágható, puha, ízletes, gyorsan lenyelhető jutalomfalat, és lenyeli a kutya, és várja a következő feladatot, vagy jutalomfalatot. Tehát klasszikusan mondjuk a virsli, vagy akár sajtot is szoktak.
0: Azt lehet. Nem azt mondják, hogy nem lehet sajtot adni a kutyáknak, mert laktózérzékeny.
1: Lehet, mindent lehet.
0: Akkor szabad.
1: Igen, ez megint egyedfüggő.
0: Ja.
1: Meg kérdés a mennyiség. Tehát az is számít. Tehát a mennyiség is számít.
0: Jó, akkor ezt tisztába hát tettük, mert én féltettem igen. tőle a bodzát.
1: Tehát a jutalomfalat minősége is nagyon fontos, és hogyha visszakanyarodunk magához a fektetés tanításához. Ha van egy kutyánk, akit jutalomfalattal akarunk tanítani, akkor valamilyen szinten éhes, érdeklődik a falat után, ha felkínáljuk neki a falatot és el akarja venni, nem adjuk oda egyből, innen indul a gyakorlat végrehajtás.
0: Aha.
1: Ha szó szerint orránál fogva vezetgetem egy kicsit a kis kutyát, vagy akár a nagy kutyát, és követi a falatot, akkor az előző adásban tárgyaltak alapján kérünk tőle egy ülj testhelyzet felvételt, és ha ez megvan, akkor úgy csinálok, mintha odaadnám neki a falatot, és amikor el akarja venni, akkor szépen lassan vagy gyorsan, megint egyedfüggő, de elkezdem lefelé húzni a jutalomfalatos kezelet, és hogyha a kutya követi, és lekoppan a két könyöke, azaz lefekszik, akkor megkapja a falatot. Na hát ez az elmélet. Aztán a gyakorlatban nem biztos, hogy úgy reagál a kutya, ahogy mi szeretnénk. Tehát a mozdulatainkat lehet változtatni. Lehet gyorsabban kérni tőle, mert egy rámenős kutya az villámgyorsan hasra fogja vágni magát.
0: Igen.
1: Erre a mozdulatra.
0: Csak úgy csattan.
1: Viszont igen, tehát azt szoktam mondani, hogyha földrengés van, az jó. Tehát a nagytestű kutyák, hogyha jól motiváltak, úgy földrengik magukat, hogy annak tényleg van hangja.
0: Igen, igen, igen.
1: Akár labdára, akár jutalomfalatra. De ha kevésbé motivált a kutya, vagy még gyakorlatlan, akkor ugye nekünk kell megtalálni azt a sebességet, amivel mozgatjuk a jutalomfalatot, illetve a kezünket, hogy a kutya azt kezdje elkövetni, lehetőség szerint az első mozdulattól, tehát a mozdulatot, ha végigviszem A pontból B pontba, akkor az A és B között folyamatosan kövesse a kutya. Ne legyen az, hogy túl gyors a keze, egy lassú kutya kizökken, nem követi, feláll, elhagyja a helyét, stb. Tehát ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Ezt ki kell tapasztalnunk, hogy mi az a távolság, honnan indítsuk magát a folyamatot, milyen gyorsan mozogjon a kezünk. Nyilván a kutyától gyors végrehajtást várunk, de az elején nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy gyorsan hajtsa végre a kutya, hanem egyáltalán értse meg, hogy mit várunk el tőle.

Szendi Hajni vagyok, és ízekre szedjük a mai napot, jön a kalendárium. Hát 8. Henrik angol király ezen a napon lépett a trónra, ott is maradt sokáig, 1509-ben történt ez. 8. Henrikről van szó, aki hát tulajdonképpen az apját, 7. Henriket követte annak halála után. Uralkodása nem csak politikai, de vallási szempontból is sorsfordító volt. Ő hozta létre az anglikán egyházat, miután a pápa nem engedélyezte a válását aragóniai Katalintól. 6 felesége volt, közülük 2 kivégeztetett. Az angol reformáció kezdetét jelentette az ő uralkodása, Anglia elszakadt a római katolikus egyháztól. A Tudor korszak alatt megerősödött a királyi hatalom, rengeteg áldozattal járt viszont a politikai tisztogatás. Henrik személyisége és politikája máig hatalmas viták tárgyát képezi a történészek előtt, életéről filmek, sorozatok is készültek. Ezen a napon támadta meg Napóleon Oroszországot 1812-ben. Napóleon átlépte a német lovagrend egykori keleti határát, és megkezdte a hírhet oroszországi hadjáratát. A nagy hadsereg, mintegy 600 ezer ember, azzal a céllal indult, hogy térdre kényszerítse első Sándor orosz cárt. A kezdeti sikereket azonban katasztrofális visszavonulás követte. Az orosz tél, a felperzselt föld taktikája és az utánpótlási problémák végzetesnek bizonyultak. A visszavonulás során a hadsereg nagy része megsemmisült. Ez volt Napóleon hatalmának egyik legnagyobb fordulópontja. A kudarc hosszú távon meggyengítette a francia birodalmat. Folytassuk 1901-el, amikor is Pablo Picasso, a zseniális spanyol művész megtartotta az első önálló kiállítását Párizsban. A tárlatot ekkor nyitották meg. A kiállítás helyszíne egyébként egy kávéház volt, ahol a bohém művész társadalom gyakran megfordult. A fiatal Picasso akkor még főként realista képeket festett, de már ott volt a jele az újító szellemnek. A korai sikerek megalapozták későbbi avantgárd művészi útját. Az úgynevezett kék korszak festménye is ebben az időszakban kezdtek el kibontakozni. A kiállítás mérföldkő lett egy későbbi művészeti forradalom előzményeként. 1947-ben, júniusban ezen a napon, vagy itten körül egy ismeretlen társ zuhant le az Egyesült Államokban, Roosevelt közelében, az égből. A hivatalos közlemény szerint egy meteorológiai ballon volt, de a sajtó és a közvélemény hamar UFO-nak minősítette az esetet. Június 24-én Kenneth Arnold pilóta jelentette, hogy repülő csészealjakat látott az égen, innen ered egyébként maga a repülő csészealj kifejezés is. Az események láncolata a modern UFO hívők alapját képezi. A Roosevelt incidens már a legenda, a központi eleme lett az idegenekkel kapcsolatos összeesküvés elméleteknek. A téma azóta is sok dokumentumfilm és regény tárgya, és még a Men in Blackben is feltűnt. 1975-ben jelent meg ezen a napon Magyarországon Elvis Presley egyik utolsó kislemeze, a Trouble című dal, amely a Mahasz kiadásában került a piacra, bár Elvis személyesen sosem járt Magyarországon, hatása a magyar könnyű zenére is megkerülhetetlen volt. A lemez akkoriban ritkaság számba ment. Az import példányok és lemezjátszók birtoklása státuszszimbólumnak számított. Presley zenéje számos hazai rock and roll zenekart inspirált. A magyar közönség főként rádión keresztül ismerkedett meg a dalaival, Edda Tuma rock and roll történetének egyik hazai állomása is. 2010-ben ezen a napon osztották ki az első nemzetközi zöldváros díjat, ezzel zárjuk akkor most a kalendáriumot. A Nemzetközi Zöldváros Szövetség átadta a fenntarthatóságért járó díjat, amelyet a környezetbarát várostervezésért ítélnek oda. Az első kitüntetett Koppenhága volt, amely innovatív közlekedés politikájával, alacsony károsanyag kibocsátásával és zöld közösségi tereivel érdemelte ki az elismerést. Azóta évente újabb és újabb városok kerülnek be a díjazottak közé, a fenntartható fejlődés mintapéldáiként. A díj célja, hogy ösztönözze a világ városait a környezetbarát megoldásokra. A zöld városok fontos szerepet játszanak a klímaváltozás elleni küzdelemben. A díj mára presztízsértékű.

Folytatódik a hőség, a kánikula. Holnap zömmel derült, vagy gyengén felhős napos időjárásban lesz részünk idehaza. Záporok, zivatarok egy-két helyen az országban előfordulhatnak. Az északi a szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 15-23, délután 30-36 fok lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezek aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk át adni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a fajmegőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva. Újra kellemes szép napot kívánok mindenkinek. Isten éltesse az ivánokat. Holnap majd a vilmosok következnek. Hamarosan UFO észlelésekről lesz szó. Aztán a szemünk egészségével is foglalkozunk, paprika szemésszel. Ellátogatunk Grazba, és azt is elárulom, milyen világnapok köthetőek a mai dátumhoz.

1947-ben nyáron egy különös esemény történt az Egyesült Államokban, Roosevelt városának közelében, Új-Mexikó államban. Egy viharos éjszaka után egy helyi farmer, William Brazier, furcsa fémdarabokra bukkant a földjén. Az objektumról eleinte azt állították, hogy egy lezuhant repülő csészeaj, de az amerikai hadsereg gyorsan ezt cáfolta, és azt mondta, csak egy meteorológiai ballon zuhant le. Az eset azonban nagyon gyorsan bejárta a sajtót, és az emberek fantáziáját is megragadta. Az első katonai közlemény ugyanis valóban repülő csészeajról beszélt, ezt később visszavonták, és ez csak tovább növelte a gyanút. Sokak szerint a hadsereg valamit titkol. Az évek során több tanú is jelentkezett, akik azt állították, nem csak fémdarabokat, hanem földön kívüli testeket is láttak a helyszínen. A légierő egy 1994-es jelentésében már elismerte, hogy nem meteorológiai, hanem kém ballon zuhant le, a titkos mogul projekt részeként. A Roosevelt incidens gyakorlatilag elindította a modern UFO korszakot. Azóta világszerte emberek ezrei jelentettek azonosítatlan repülőtárgyakat. Az 50-es, 60-as években az UFO-mánia új lendületet kapott, sorra alakultak a civil megfigyelő csoportok, számtalan dokumentumfilm, könyv, sőt mozifilm dolgozta fel a témát. Magyarország sem maradt ki a furcsa égi jelenségekből. Az első ismert UFO észlelések hazánkban a 60-as évek végén jelentek meg. A beszámolók szerint sokszor fényes, hangtalanul lebegő, majd hirtelen eltűnő objektumokat láttak. 78-ban például Pécs környékén több szemtanú is ugyanazon az estén figyelte meg a különös háromszög alakú tárgyat. A rendszerváltás után több katonai szemtanú is nyilvánosság elé állt. Egy volt vadászpilóta arról számolt be, hogy az Alföldön egy éjszakai repülés során ő és a társa egy rendkívül gyorsan mozgó fényes tárgyat követtek, amely aztán szinte egyik pillanatról a másikra eltűnt. A Honvédelmi Minisztérium hivatalosan sosem kommentálta az esetet. 96-ban a Bács-Kiskun megyei Kiskunhalas közelében is történtek furcsa észlelések. A lakosok különös zümmögő hangot hallottak, és világító korongokat láttak az égen. A szemtanúk szerint az objektumok olyan gyorsan változtatták a helyüket, ahogy azt egyetlen ismert repülő sem tudná. 2001-ben az M1-es autópályán egy család videóra is rögzített egy mozgó fényes tárgyat, amelyről a mai napig nem tudni biztosan, hogy mi volt. A felvétel nagy port kavart, még nemzetközi UFO oldalakon is megjelent. A magyar UFO kutatók, mert hogy ilyen is van, Magyar UFO Kutató Szövetség, például a HUNFO, több tucat észlelésnek járt után az évek során. Sokan közülük abban hisznek, hogy ezek valóban földön kívüli járművek, még mások természetes vagy emberalkotta jelenséggel magyarázzák az eseteket. 2023-ban egy újabb érdekes hír jelent meg, miszerint az Egyesült Államok kormányzati dokumentumokat készül nyilvánosságra hozni korábbi UFO észlelésekről. Ez újabb lökést adott az érdeklődésnek világszerte, így Magyarországon is. Tehát akár hiszünk benne, akár nem, a roosevelti eset kétségtelenül beírta magát a történelembe. Egy olyan korszak kezdete volt, amikor már nem csak a tudósok, hanem az átlagemberek is felfelé kezdtek nézni az égre. Kérdésekkel, reményekkel, és talán nem is ez a legérdekesebb, hogy valóban járta itt már valaki, hanem az, hogy vajon mi mit tennénk, hogyha ez egy napon tulajdonképpen velünk, a valóságban is megtörténne. Elgondolkodtató.

0: Emlékszem, hogy amikor én gyerekkoromban így körbenéztem, akkor a társaim közül túl sok szemüvegessel nem találkoztam, és az idősebbek körében sem fordult ez elő, de persze már akkor is voltak, akiknek idős korukra volt baj a szemükkel. Az utóbbi időben pedig már, hogyha egy óvodai csoportot nézünk, és van szemprobléma, sok esetben látunk ugye szemüveget, meg letakart szemet, meg hasonlókat, de mintha egyre többet hallanánk a makula degenerációról, az időskori látásvesztésről. Vajon ez azért van így, mert több ilyen van, vagy azért, mert már tudjuk, hogy van, megpróbáljuk ezt kideríteni a vonal túlvégén, ugyanis itt van velünk Paperika szemészszakorvos, retina specialista. Szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Na, több van időskorban, akinek a baj van a szemével, vagy régen is ennyi volt, csak nem tudtunk róla?
1: Igen, tehát ez egy hatalmas probléma a mai világban. Az időskori sárga folt sorvadás, vagy makula degeneráció, hogy hétköznapokban is ismerjük. A fejlődő országokban az 50 év feletti populáció vezető vaksági okaként szerepel, tehát Magyarországon is pontosan ilyen statisztikai adatokkal rendelkezünk. 50 éves kor felett,
0: aha,
1: így van.
0: Azt hittem, hogy idősebb korosztály
1: éri. Nem, tehát ugye ez az idősebb korosztály, mert az 50 év feletti populáció számít, és az a lényeg tulajdonképpen, hogy 60 éves kor felett tulajdonképpen már minden harmadik ember érintett. Tehát ez nagyon-nagyon gyakori szemészeti eltérés, és sajnos az újonnan diagnosztizált esetek számra évről évre exponenciálisan növekszik. Ez egyrészről ugye maga a diagnosztika fejlődésének is köszönhető, másrészről pedig a genetikai háttér, illetve az általános rizikótényező megnövekedett volta is sajnos a betegség egyre gyakoribbá válását fogja elősegíteni.
0: Mi okozza a makula degenerációt?
1: A makula degeneráció kutatásainak köszönhetően tudjuk, hogy nagy rész genetikai háttérrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esetek 50-70%-ában valamilyen genetikai háttér előfordul, és sajnos családi halmozódást is mutat maga a betegség. Vannak bizonyos rizikótényezők, mint például a dohányzás, amiről egyértelműen kiderült, hogy a betegség kialakulásában nagyban szerepet játszik, illetve ha már kialakult a makula degeneráció, a progressziót jelentősen tudja gyorsítani. És itt nagyon fontos még, hogy ez nem csak az aktív dohányzás, dohányzó körében nő ez a rizikó, hanem a passzív dohányosok esetében is, és ez a hatás, ez dózis függő, tehát hogyha egy kialakult makula degeneráció esetében a beteg feladja ugye ezt a dohányzást, akkor a progresszió az lassulhat. Tehát ez egy befolyásolható rizikótényezőként van jelen. Ugye maga a kor is hajlamosít erre, tulajdonképpen minél idősebb valaki, annál nagyobb eséllyel lesz makula degenerációja. Tudjuk, hogy a kaukázusi rassz, tehát a fehérek az európai lakosság körében gyakrabban fordul elő ez az állapot, mint például az afrikaiakban, vagy az ázsiaiakban. Vannak bizonyos hajlamosító tényezők, még így például azok a munkakörben dolgozóknál is gyakrabban diagnosztizáljuk ezt a betegséget, akik hosszabb ideig szabad napfényen, tehát UV-sugárzásnak kitett területeken dolgoznak. Így van. Táplálkozási malformációk is szerepet játszanak benne, tehát az antioxidánsok, a vitaminok nem megfelelő bevitele, ugye a túlsúly például, illetve bizonyos általános kardiovaszkuláris betegségek is hajlamosítanak a betegség kialakulására, illetve az állapot gyorsabb progressziójára.
0: Hát nem lett jó kedvünk ettől az összesítéstől szerintem, tehát így tulajdonképpen igen, a kérdés sajnos. Az, hogy ki nem érintett, tehát aki egy szobában él Afrikában fekete bőrrel, és senki a családban nem volt beteg. Jó, annyit még azért, mielőtt befejezzük a mai beszélgetést, a tünetekről beszéljünk már, hogy hogyan is lehet észrevenni, hogy baj van.
1: Az első tünetek általában 50 éves kor után alakulnak ki, igen, ezt jól kérdezte az előbb. Legtöbbször olyan 50 és 60 éves kor között vannak meg azok az első szemfélék eltérések, amelyeket már például egy szemészeti általános vizsgálaton tudunk kimutatni, de ez legtöbbször még nem okoz látás romlást a betegnek. Ezért is nagyon fontosak ugye a rendszeres szűrések. Ha már tüneteket okoz, akkor a betegek tipikus panaszai közé tartozik a látótér centrális közepén kialakult foltlátás.
0: Középen?
1: Tehát, hogy amire nézünk, pont középen, így van, ugyanis ez a makula degeneráció, ez az csak is és kizárólag az éleslátás helyét, a makulát, tehát a retinának azt a részét, ahol az éleslátásért felelős millió fényérzékeny látósejt találjuk, és ez a terület fog tulajdonképpen elsorvadni, elpusztulni, és ezért jellemzőek ezek a tünetek, tehát a középső foltlátás, az arcfelismerés az nehezítetté válik, a képek azok torzultakká válnak. Tulajdonképpen az addig egyenes vonalak, tehát például a csempe vonala szokott feltűnni legelőször a betegeknek, hogy az, ami eddig egyenes volt, az elkezd görbülni, hullámossá válni. Az olvasási képesség nehezítetté válik, tehát kiesnek a betűk, például a rövetőnek a szára, vagy a sor az elgörbül. A fényérzékenység megváltozik, a kontrasztérzékenység megváltozik. Az egyik szemmel kisebbnek tűnhetnek a dolgok, mint a másik szemmel, tehát ha már ilyen panaszokkal érkezik a beteg, akkor már fel kell, hogy keltse a gyanunkat, hogy valami hasonló betegséget kell keressünk a szemfenéken.
0: Na, ez borzasztóan rosszul hangzik, pláne, hogy mondta, hogy milyen sok embert érint, de aztán, hogy van-e fény az alagút végén, hogy fogalmazzak stílszerűen, az kiderül majd a következő adásban, hogy lehet-e valamit kezdeni a makula degenerációval, gyógyítható-e, lassítható-e a kialakulás folyamata. Ezzel folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Az emberek a televíziót nézik, az újságot olvassák, a rádiót szeretik. 103.9 Best FM.
1: Best FM.
2: A dzsömposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

becsomagoljuk a bőröndünket, és egy igazi, számomra bakancslistás helyre megyünk el, ez pedig nem más, kérem szépen, mint Graz, ami egy nagyon különleges úti cél, Ausztria második legnagyobb városa, és gazdag történelemmel, kulturális értékekkel, barátságos hangulattal várja a látogatókat, és állítólag, ha valaki Grazban jár, akkor azt érzi, hogy ott szinte mindenki biciklizik. Graz Dél-Ausztria szívében fekszik, Steyerország tartomány fővárosa. Több mint 280 ezer lakossal büszkélkedhet, és már a UNESCO világörökségi listáján is szerepel történelmi belvárosa miatt. Grazot gyakran nevezik a történelmi találkozások városának, mivel itt keveredik a középkori, a reneszánsz és a modern építészet egészen egyedülálló módon. Az egyik legikonikusabb helyszín Grazban a Várhegy, amely egy domb tetején egy óriási óratorony, a város jelképe ez. Innen fantasztikus panoráma nyílik a városra, a környező tájra. A Várhegyen sétálva egy libegőre is feljuthatunk, és élvezhetjük a kilátást, a hangulatos parkot. A belvárosban érdemes felkeresni a főteret, ahol kávézók, éttermek, hangulatos üzletek sorakoznak. A város kulturális élete nagyon pezsgő. Számos múzeum, színház, koncertterem várja a művészetek iránt érdeklődőket. Graz különlegessége a modern művészetek és az innováció iránti nyitottság is. A város híres a futurisztikus úszó szigetéről, ami a Mura folyón van, egyben ez egy kávézó és rendezvény helyszín is, és a biomorfikus formájával kelti fel a figyelmeten, furcsa, ott van a folyó közepén. A városban rendszeresen rendeznek fesztiválokat, például a Gráci ünnepi hetet, ahol zene, tánc, színház, gasztronómia kap főszerepet, illetve hát Graz nem csak a múltja miatt különleges, hanem a mai kulturális életben is kiemelkedő szerepet tölt be. Ha szeretnénk kikapcsolódni a természetben, a város környékén találunk erdőket, szőlőskerteket, kiránduló helyeket is. A Murapart pedig tökéletes hely egy kellemes sétához, kerékpározáshoz. Graz gasztronómiája lenyűgöző. Tradicionális osztrák ételeket kóstolhatunk, de a nemzetközi konyha is jelentéssel bír. A helyi sajtok és borok mindenféleképpen meg kell kóstolni kategóriába esnek. Közlekedése modern és kényelmes, jól kiépített tömegközlekedési hálózattal rendelkezik, így a város könnyen bejárható. Emellett kerékpárbarát városként is ismert, ami külön öröm a környezettudatos utazóknak. Összességében Graz egy olyan város, amely egyszerre kínál történelmet, kultúrát, modernitást és természetet, így ideális úti cél egy hosszú hétvégére, vagy egy nyugodtabb vakációra is.

Több világnap is kapcsolódik a mai naphoz. Talán az egyik legismertebb, hogy ma van a Nemzetközi Női Vállalkozók napja. Ezt a napot azért hozták létre, hogy elismerjék és ünnepeljék a női vállalkozók hozzájárulását a gazdasághoz, a társadalomhoz. A nap célja, hogy ösztönözze a nőket arra, indítsanak saját vállalkozást, és hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség fontosságát az üzleti világban. Világszerte konferenciákat, workshopokat, különféle eseményeket szerveznek ezen a napon. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy mi nők is oda tegyük magunkat, és talán inkább az a legfontosabb, hogy olyan munkát végezzünk, ami örömöt is okoz. Egyébként ma van még a Nemzetközi Olimpiai Nap, és a Nemzetközi Nyelvi Sokszínűség napja is, ez pedig felhívja a figyelmet arra, hogy a világ nyelvei és a kultúrái értékes kincsek, amelyeket meg kell őriznünk és ápolnunk kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik.

0: aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
0: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diák munkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diák munkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diák munkát. Az első július 6-a és július 24-e között, a második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk természetesen itt a Best FM-en ebben az órában is a kis sorozatunkat, amit korábban elkezdtem Friedrich Antas séffel. A grillezés a témánk, és hát ma az andalusz grillt fogjuk megismerni, és hogyha valaki kedvet kap, akkor ki is próbálni.
6: This is

Mostanában csetlekbotlok, egyre többször megy ki a bokám, és hát nyilván ez egy ilyen kis láncolat, mert ugye minél többször megy ki az ember bokája, annál inkább hajlamosabb lesz erre. Mert hogy a bokaficam egy nagyon gyakori sérülés, és tulajdonképpen bármikor megtörténhet, amikor a boka kificamodik, vagy meghaladja a természetes mozgás tartományát, magyarul magunk alá gyűrjük. Általában ez akkor fordul elő, amikor a láb hirtelen befelé vagy kifelé fordul, például sportolás közben, futásnál, vagy egyszerűen, hogyha az ember léptel egy egyenetlen talajon, és akkor mit tudom én, van 3 centi eltérés, és abba sikerül eltaknyolnia. A bokaficam leggyakoribb tünetei közé tartozik a fájdalom, a duzzanat, a véraláfutás és az, hogy a mozgás korlátozottá válik. A test ilyenkor egyértelműen jelez, nem stimmel valami, vigyázzunk. A sérült szalagok, amelyek a boka stabilitását adják, megrándulnak, vagy részlegesen elszakadnak, ezért a megfelelő ellátás, pihentetés, jegelés elengedhetetlen, súlyosabb esetben aztán jöhet az orvos is, de akár gyógytornászhoz is mehetünk. A bokaficam nem csak fizikai, hanem lelki üzenetet is hordozhat. A hirtelen váratlan mozdulat, amely sérülést okoz, utalhat arra, hogy az életünkben valami kiegyensúlyozatlanná vált, vagy hogy túl gyorsan, meggondolatlanul cselekszünk. A test ilyenkor megállt parancsol és figyelmeztet, lassítsunk, legyünk óvatosabbak a döntéseinkkel. Fontos, hogy a bokaficamot soha ne hagyjuk figyelmen kívül, mert a kezeletlen sérülés hosszú távon instabilitáshoz, krónikus fájdalomhoz és további sérülésekhez vezethet. A gyógyulás ideje alatt a megfelelő terápia, a fokozatos terhelés, a boka vissza kell, hogy nyerje az eredeti funkcióját. Amikor tehát legközelebb kimegyünk sportolni, túrázni, sétálni, emlékezzünk arra, a testünk mindig üzen.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A folytatásban eljött az ideje, hogy hívjam Friedrich Antal séfet, aki itt van velünk a vonal túlvégén. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Próbálunk a műsorainkban ugye alkalmazkodni a szezonhoz, és hát nagyon sokféle grillezési technikát már elmondtál nekünk szerte a világból, meg kültéri főzést, tehát beástunk földbe agyagedényeket, meg 3 napot ültünk valami parázs mellett. Most azonban eljött az ideje, hogy az andalúzok grill fajtájával is megismerkedjünk. Pinchitos? Jól mondom?
1: Igen, én is pincsitosznak tudom kiejteni. Uh-huh. Igen, andalúz, portugál, spanyol, de inkább az andalúz vidékre jellemző. A spanyol konyhának ez a kebabja, vagy ez a grill húsa, ami pedig nagyon hasonlít akár a szatéhoz is, de nem szaté, mert más, uh-huh. egy kicsit azért másképp készül.
0: Ugye a szatéról nem régen beszéltünk, hogy ez a nyásra húzott kis ételsor.
1: És azért hozom összefüggésbe, mert ezt is nyásra húzzák.
0: Na.
1: Itt egy kicsit nagyobb kockára vágják a húsokat, viszont itt a legnagyobb különbség más ilyen szatéval kapcsolatosan, hogyha már összehoztam, hogy ezt a húst viszont bepácolják. Ez a húsnak nagyon fontos, hogy pácolják. Például ami receptet is fel fogok rakni, én ott sertés húst, ha lehet vagy karaj, vagy szűzpecsegyét használjunk benne. Van benne koriander, köménymag, édes köménymag, füstölt fűszer, paprika, fokhagyma, apróra vágva, finomra őrölve, só, sáfrány, oregano, babérlevél, borecet, olívaolaj és forró víz, és az egész egyben van keverve. A forró víz azért, hogy a jobban kioldódjanak a zsírok, vagy a zsiradékok a fűszerekből, és ebbe egy 3-4 órára, de akár egy napra is bepácolják a hús kockákat, és aztán húzzák nyársra, és utána sütik meg. Általában ilyenkor egy barbecue-s mártással tálalják, vagy friss korianderrel és petrezselyen még megszórják, meg kenyérrel tudják meg savanyúsággal kínálni a leírás alapján, és én voltam Andalúziában, de nem találkoztam ilyennel még, de azért nem, mert hogy rossz helyen keresgéltem. Kiderült, hogy piacra kell menni, ott szokták adni, meg otthon a háziak, úgy, mint mi is szoktunk grillezni itthon Magyarországon, általában elég sokan.
0: Igen.
1: Ugyanúgy otthon szoktak grillezni. Az érdekesség az, hogy ez a pincsitos nem csak Spanyolországban, nem csak Andalúziában, hanem a spanyol fenntartóság miatt Puerto Ricóba is eljutott, és ott szinte hagyományos nemzeti eledellé vált. Én nem akarok olyan senkit elkeseríteni, de ott még cápahúsból is készítenek.
0: Én már ettem egyszer cápahúst, megboldogult tinédzser koromban, és nekem olyan furcsa volt, az egészen csalódás volt. Tehát, hogy nem tudom, milyen ízt vártam, de hogy ennek nem volt. Tehát olyan volt, mint egy cipőtalp. Úgy nézett ki, csak fehérbe, és nem volt íze.
1: Így van. Két dolog miatt. Először is valószínű, vagy a fagyasztott mireli cápasztéket kaptad, mint sokan mások velem együtt, és marha száraz, iszonyatosan száraz annak a húsa. Ennek a szerencsétlen cápasztéket ezt pácolni kell egy kicsit, vagy nagyon, hogy legyen valami zsíradék benne, egy kicsit íz legyen benne, és nem szabad agyon sütni. Ez a mellette levő dolog. Ezzel a módszerrel véletlenül ilyet használsz, akkor ezzel azért egy kicsit szaftosabb a dolog. Uh-huh. Venezuelában is van pinchitos, de ott már pincsónak nevezik, tehát effektív, mert letegezték.
0: Fincsie volt a gazdának, és vagy a szakácsnak, és akkor így, aha.
1: És ott az az érdekességet akartam ezzel összehozni, hogy például főtt lyukkával adják. Én Magyarországon is találkoztam már, ez egy zöldségfajta.
0: Hirtem, egy lyukkapálma jutott eszembe.
1: Lyukkapálmának valamilyen termése, és azzal hozták össze. Még dolgozom az ügyen, hogy azzal kapcsolatosan majd okoskodjak, és egy kis értelmet.
0: Nekem a lyukkapálma vagy 20 évig volt szegény, így életbe, de azon egy darab termés nem volt. Tehát ne így keresd rá.
1: Valószínű, hogy ezek a pálmák között is azért van, amelyeknek van termése, van, ami nem. Az ananász is egy pálmafajta.
0: Hát igen, mondjuk, igen.
1: Így van. De még itt a kertben ananász még nem nőtt. Ez még
0: pár év, és szerintem már az is.
1: Igen, bár év megtörténet. Úgyhogy a visszatérve a pincsitosra, a nagy különbség a többiekhez képest, hogy ez pácolva van, nagyon finom fűszeres pácba, ha lehet, akkor egy napig pácoljuk a húst, és aztán húzzuk nyásra, és ugyanúgy grillezzük abszolút, mint az összes többi grill.
0: Úgy, és nem is muszáj kint dolog. Esetleg, tehát hogy ez nem kell összezonális dolog legyen, mert hogy a télen egy grill serpenyőben is, akkor ez tökéletesen elkészíthető, nem?
1: Igen.
0: Na hát, pincsitoszt készítettünk, nekem ez tetszik. Köszönöm szépen, holnap hívlak újra.
1: Szívesen.

lusta, mindig éhes, kövér és narancssárga. Na, kiről van szó? Hát természetesen Garfield macskáról, aki 1978-ban született meg Jim Davis képregény sorozatának főhőseként. A karakter első megjelenése 1978. június 19-én volt egy újságban, és hamarosan hatalmas népszerűségre tett szert világszerte. Garfield egy amerikai macska, aki szeret enni, főleg lazányét, utalja a hétfőket és imád aludni. A történetek középpontjában az áll, hogy Garfield hogyan is éli mindennapjait a gazdájával, Johnnal és a jó barát kutyájával, Odival. Jim Davis azt akarta, hogy Garfield ne legyen egy tipikus macska, hanem egy olyan figura, akivel sokan tudnak azonosulni. Ezért alkotta meg a lustaság és a humor keverékét. Garfield karakterének alapját Davis saját nagybátyja, macskája adta, aki szintén híres volt lustaságáról. A képregény elsősorban a családi élet és a házi állatok viszonyát mutatja be, humorosan, könnyedén. Garfield első képregény sorozata gyorsan terjedt, és hamarosan megjelentek a Garfield könyvek, a rajzfilmek és a játékok is. A 80-as években a Garfield Show és más animációs sorozatok segítségével tovább növelte népszerűségét. A karakter mindig is az önirónia és a könnyed humor megtestesítője volt, aki egy kicsit lusta, kicsit önző, de szerethető. Garfield nem csak a lazányét szereti, hanem a szundikálást is a legfontosabb elfoglaltságának tartja. A hétfők elleni gyűlölete olyan ikonikus része a karakternek, hogy ez lett az egyik legismertebb motívuma. Nekem volt egy pólóm, egy Garfield pólóm, amire rá volt írva, hogy I hate Monday. A hétfők elleni gyűlölet tehát világhírűvé tette. A gazdi gyakran próbál rendet tartani Garfield körül, de a macska mindig megtalálja a módját, hogy átvegye az irányítást. Az évek során Garfield karaktere sokféle formában is megjelent, színpadi darabokban, mozifilmekben, videójátékokban is. Az egyik legismertebb film a 2004-es Garfield Movie, amely élőszereplős és animációs elemeket vegyít, és Garfield magyar hangja Tilla Tilla volt. A film nagy sikert aratott, így jött is a folytatás. Garfield mindig egyfajta kulturális ikon, aki sokak számára humor, a lustaság megtestesítője. A rajongók szeretik, mert őszinte, kicsit rossz csont, de sosem gonosz. Emellett a képregényekben gyakran megjelennek olyan témák, amelyek a hétköznapi élet apró örömeit és bosszúságait mutatják be, ami még emberibbé teszi a macskát. A Garfield képregények továbbra is folyamatosan jelennek meg, és bár Jim Davis már több mint 40 éve dolgozik rajta, a figura mindig friss és szórakoztató maradt. A karakter rengeteg nyelvre, már tulajdonképpen lefordításra került, így a világ szinte minden részén ismerik és szeretik is a lusta macskát. Garfield példája azt is mutatja, hogy egy egyszerű ötlet és egy jól megalkotott karakter nagyon hosszú életű és szerethető lehet. Ma már nem csak egy macska, hanem egy egész brand, amely könyveket, játékokat, filmeket és különféle termékeket foglal magában. Garfield tehát a lustaság, a kényelem és az evés szeretetének szimbóluma, aki mégis mindig mosolyt csal az arcunkra. A világ egyik legkedveltebb képregény figurája, aki a mai napig képes új rajongókat szerezni és generációkat szórakoztatni.

további kellemes szép napot kívánok, ez a Best FM, és közlekedünk, van mire figyelni, mert hogy például az M3-as autópályán a 267-es kilométernél a Máté szakasz Szatmár-Németi csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták. Helyette a kijelölt terelőút a következő 254-es kilométernél lévő Nyírbátor-Ófehértó-Baktalórendháza csomópont. Ideiglenesen forgalomban helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon egy új nyomvonalra terelték át, irányonként egy-egy sáv járható csupán. Ökörító Fülpös térségében a 37-es kilométernél az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki. Ennek a munkaterületnek a közelében, sőt mind a két munkaterületnek a közelében lezárták a fél útpályán. Kisvárda belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krussai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek. Ezért a Bajcsy-Zsilinszky utca egy rövid szakaszát lezárták, kerülni helyben lehet. További közlekedési infók a www.bestfmnyiregyháza.hu-n és most a hírekben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Maffia. 44 13 44, vagy pizzamaffia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos.

0: Gépész Kovács találkozó. Kovács Frádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
1: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat, és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhol jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrök együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
0: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos Gépész Kovács találkozót. Az egész napos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajdanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a Kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb egy óra múlva jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Remélem ezt az órát is együtt töltjük. Szendi Hajni vagyok, hamarosan szó lesz a meztelen alvásról, jön a kalóriadó dietetikussal, és az izzadást is megvizsgáljuk egy kicsit.

Szendi Hajni vagyok, ledobjuk a textilt és mesztelenül alszunk, vagy ne tegyük. Télen ugye nyilván az ember pizsamában, nyáron Halloweenben, vagy pedig alsónadrágban a férfiak így szoktak aludni, de nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy a legegészségesebb, ha mindenféle ruha nélkül alszunk, mert hogy egészséges, ha mesztelenül tesszük magunkat éjszakára el. Egy Egyesült Államokban végzett felmérés szerint az emberek mindössze 8%-a tölti az éjszakát teljesen mesztelenül, azaz alszik bármiféle pizsama, Halloween vagy alsónemű nélkül. Pedig kutatások szerint a mesztelen alvásnak számos egészségre gyakorolt jótékony hatása van. Tanulmányok kimutatták, hogy az álmatlanság és a testhőmérséklet között nagyon szoros a kapcsolat. Testünk hőmérséklete elalváskor lecsökken, és csak az alvásciklus végén kezdünk el melegedni. Agyunk ezzel is jelzi a testünknek, hogy na, ideje felébredni. Ha viszont vastag zoknit, meleg pizsamát húzunk magunkra, akkor alvás közben könnyen túlmelegszik a testünk, ami megzavarja a bioritmusunkat. Gyakran felfelébredünk, és a visszaalvás is nehézséges. A kutatások azt is kimutatták, hogy az alacsonyabb alvási hőmérséklet jótékony hatással van az anyagcserére, mert hogy fokozza, az alacsonyabb hőmérséklet aktiválja ugyanis a barna zsírszövetet, aminek hatására a test felesleges kalóriákat égett el, úgy, hogy hőt tudjon termelni, azért csinálja ezt. Ezen kívül a hűvösebb hőmérséklet csökkenti az egyes anyagcsere rendellenességek kockázatát is, mint például a kettes típusú cukorbetegség. A pihentető alvás után sokkal simábban, illetve fiatalosabb bőrrel kerülünk fel, hát valószínűleg akkor én nem alszok pihentetően, mert egy ébredés után vállalhatatlan a fejem. Alvás közben a testünk melatonint és növekedési hormonokat termel. Mi ezek gyermekkorban a megfelelő ütemű növekedést biztosítják, addig felnőtteknél a regenerálódást és a megújulást segítik elő. És mivel hűvösebb környezetben az alvás is jobb minőségű, pihentetőbb lesz, már csak a fiatalságunk megőrzése érdekében is érdemes estére ledobni a textilt. Ha alvás közben összeér a csupasz bőrünk a párunkéval, akkor növeli a szervezet által termelt oxitocin mennyiséget. Az oxitocin más néven szerelem hormon fokozza a kötődést és természetesen a nemi vágyat is, így hát a mesztelen alvás akár a szexuális életünkre is jó hatást gyakorolhat. Köztudott, hogy a baktériumok főleg a meleg, nedves környezetben telepszenek meg, így a nőknél a pizsama takaró kombó akár elő is segítheti a nem kívánt kórokozók elszaporodását az intim tájakon. Főleg, ha azt is számításba vesszük, hogy a nők gyakran egész nap szoros, nehezen szellőző ruhadarabokat viselnek, ami hosszú távon izzadást és hüvei irritációt is okozhat. Az egészségünknek is tehát jót tesz, ha legalább éjszaka hagyjuk levegőhöz jutni magunkat mindenhol. De ugyanígy ez a férfiaknál is igaz, nekik is érdemes esténként Ádám kosztümöt választani, mivel hogyha a herék túlmelegednek, egyrészt csökken a spermium képződés, másrészt rossz minőségű spermák fognak majd termelődni. Ha nem vagyunk szupermodell alkattal megáldva, hajlamosak vagyunk a testünket még a saját magunk előtt is takar, szégyelni, rejtegetni. Ez pedig káros, hiszen csak tovább romboljuk a saját önbecsülésünket. Kutatók szerint tehát minél többet vagyunk mesztelenül, annál könnyebben el tudjuk fogadni a testünket, és egy idő után egyre jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben. A Házi Patika összeszedte, hogy miért jó az, ha mesztelenül alszunk. Ezek voltak az érvek. Like no other.

0: Fontos, hogy tudatosan étkezzünk, ennek pedig az első lépcsőfoga, hogy tudatosan vásároljunk, és ma már, hogyha valami terméket veszünk a kezünkbe, a boltokba, akkor látjuk, hogy az élelmiszerjelzések ott vannak. Nagyon-nagyon sok cikk szólt évekkel ezelőtt arról, hogy amin e van, meg nem is tudom, E414, valami ilyesmi ugrott be nekem most, azt még véletlenül se vegyük meg, mert nem az, hogy meghalunk tőle, de az nagyon nem jó nekünk. Minden esetre most a jelzéseken már egyszerűsítettek, és valahogyan az okostányért próbálják nekünk így élelmiszerjelzésekkel prezentálni. Hát ezt tudtuk meg eddig Dobánk Zita dietetikustól, aki itt van velünk a vonal túl végén. Szia, Zita!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: No, hát azt mondtad, hogy A-tól E-ig terjednek az élelmiszerjelzések, az A és a B az tök jó, hogyha rajta van egy ételem, mert hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk nincsen benne hozzáadott cukor, vagy van magas a rost tartalma, tehát jó dolgokat mutat nekünk. Az E az a másik pont, de a kettő között van a C és a D. Na, ezekről mit tudunk?
1: A C és a D az már egy olyan terméket jelenthet, akik már valami előny lehet a termékben, tehát csökkenteni kezdték benne mondjuk a cukortartalmat, vagy éppen a zsírtartalmat kezdték el csökkenteni, ez mondjuk ilyen csomagolt snackekbe, chipsekbe is lehet, vagy akár egy kekszen rajta lehet, és attól függően, hogy mennyire csökkentették, mennyi előnnyel jár, egészségügyi előnnyel az a termék, úgy ők sorolták be a C-be, vagy akár a D-be. Ugye a C az egy olyan tényleg középkategória, a D az pedig az inkább a kevésbé előnyös termékek felé mutat. Egy picit talán jobb, mint a piros, tehát az E, de mindenképpen azt mutatja, hogy hát azt ne túl gyakran fogyasszuk.
0: Olyan előfordul, hogy egy adott élelmiszeren van A, B, C, D és E is?
1: Nem, egy van kiemelve.
0: Egy van kiemelve
1: úgy van, hogy ez a Nutri-Score, ez egy úgy képzeld el, hogy ez egy 5 színből áll, sötét zöld, világos zöld, sárga, narancssárga, piros, és akkor az az egy betű van kiemelve, amennyi pontszámot kapott, és amennyi úgymond az ő besorolása.
0: Tehát akkor nem is kell elolvasnunk, hanem a színre is elég, ha koncentrálunk?
1: Igen.
0: Tök jó.
1: Igen. Tehát ezt próbálják egyszerűsíteni, és tényleg kódolás alapján mondják, és nem biztos, hogy egy C az egészségügyileg, vagy táplálkozásilag nem fér bele a táplálkozásunkba, csak ki kell egészíteni, lehet zöldséggel, vagy kell hozzátennünk egy kis halat, vagy fehérjét, vagy tojást, és akkor már egyébként ő is A kategóriás lenne, tehát mert ez egy olyan termék, mondjuk mondok egy példát, abonett, ami egy rostos abonett, mondjuk kinoás abonett, aminek már egy picit több a rost tartalma, mint egy sima kukorica pehény, vagy ilyen kukoricás extrudált kenyérnek, de még mindig nincs benne mondjuk fehérje, meg nem elég rostos, és akkor innentől kezdve ő C kategóriába lesz sorolva, tehát a kettő között van.
0: Lehet amúgy is az ember általában nem egy élelmiszerből csinálja
1: így
0: meg az okos tányérját, tehát erre az abonettre
1: van,
0: is kerül egy kis sajt, vagy aki ezt húst, akkor fölvágott, vagy mit tudom én, valami hasonló húsi.
1: Igen, de például, hogyha azonos termékeket vásároltok, most maradjunk a gabonapehely példájánál, és nem tudod eldönteni, hogy gyerekednek melyiket verti, akkor ez segíthet abban, hogy te ezt eldöntsd, hogy melyik jár több előnnyel, és akkor a zöldebb, vagy a minél inkább az A betűhöz közelítőt fogjuk választani. Tehát ebből segítség, és ezt mondjuk pár másodperc alatt el tudod dönteni, mert egymáshoz nézed a kettőt, és akkor azt teszed be a csomagba. Szóval, hogy ilyenekkel
0: nagyon jó
1: itt egyszerűsíteni.
0: Na hát ez annyira jó, hogy így leegyszerűsítették, mert még mi is értjük. Tehát, hogy ez így tök jó, pillanatok alatt átlátható, tényleg a színeket, ha kiemelik, akkor arra jobban oda tudunk figyelni, mint hogyha mondjuk egy pici terméken, pici betűkkel vannak ezek a jelzések. De hogy tényleg az E betű az mumuse vagy sem, hát legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, sziasztok.

A folytatásban az izzadás és hát annak hát meggátolása lesz a témánk, mert ugye amikor nagyon meleg, akkor bizony-bizony elővesszük, meg hát amúgy is szerintem a izzadásgátlókat, szóval ez a mindennapi rutinunk része egyszer vagy kétszer, de amikor szakad rólunk a víz, mert kint van 40 fok, akkor nyilvánvalóan többször használjuk az izzadásgátlót is. Na de van-e ennek valami káros következménye? Mi van akkor, ha túlzásba visszük az izzadásgátló, a dezodor használatát? Na hát inkább kulturális okokból és egyéni preferenciánk miatt választjuk egyébként az izzadásgátló dezodorokat. Ezek segítenek abban, hogy kevésbé verejtékezzünk, illetve a verejték szagának elnyomásával is fokozzák bennünk azt, hogy ápoltak vagyunk, tehát ezt az ápoltság érzését. A készítmények a legtöbbször egyszerre tartalmazzák az izzadásgátlásért és a szagok eltüntetésért felelős összetevőket. A verejtékezés és testünk alapvető működésének a része. Szervezetünk ezzel szabályozza a hőháztartásunkat. Vannak azonban olyan emberek, akik patológikusan sokat izzadnak, ami kellemetlen szaggal is járhat. Nekik tényleg szükségük van izzadásgátlóra, amit a szakemberek szerint este érdemes használni, akkor egyébként is kevesebbet izzadunk. Aki viszont nem szenved ettől, az ha izzadásgátlóval állítja le szinte teljes mértékben hónaljának verejtékezését, azt tapasztalhatja, hogy a teste más területeken próbálja majd ezt behozni. Nőknél a mell alatt, a hasi hájredők között pedig bárkinél megjelenhetnek ebből fakadó bőrgondok. Érdemes ehelyett inkább arra figyelni, hogyan befolyásolják az általunk fogyasztott ételek a tesztszagunkat. A rossz szagok elkerülésében pedig fontos szerepe van a mindennapi mosakodásnak. Erre érdemes a legnagyobb hangsúlyt fektetni, illetve érdemes próbát tenni a természetes dezodorokkal is, mert ugye ma már nagyon sokféle dezodor létezik, és hát van, ami természetes összetevőket tartalmaz, és van, ami nem. Minden esetre vannak olyan betegségek, amelyek erős izzadást okoznak, ezekre mindenféleképpen fontos odafigyelni. Az izzadásnak ugye nagyon fontos szerepe van a testhőmérséklet szabályozásában. Védi a testet a kimelegedéstől, ez egy nagyon természetes folyamat, amely minden embert érint. A verejtékmirigyek kóros túlműködése azonban egy összetett egészségügyi problémát jelent. Pajzsmirigy túlműködés, daganatos betegség, bizonyos gyógyszerek mellékhatása, glükózkontroll rendellenességek, változókor, tehát menopauza, pszichiátriai problémák és a jelenség eredete genetika is lehet. Vagy a kézben, lábban és a hónajban lévő izzadságot termelő mirigyekből rendelkezhet valaki többel, mint az átlagos, vagy mert a verejték mirigyeket vezérlő idegek túl aktívak. Az esztétikában már bizonyított a lokális izomrelaxáns terápia, melyet közvetlen az izomba adott injekcióval érnek el. Kevesen tudják azonban, hogy a gyógyászatban is gyakran használják a szakorvosok. Növekvő népszerűségét indokolja, hogy alkalmazásával az ebédszünetnyi idő alatt nem csak a ráncok, de a túlzott izzadás is ma már enyhíthető. A verejték mirigyek kóros túlműködése mintegy 100 000 embert érint ma Magyarországon. Férfiakat, nőket ugyanabban az arányban. Az izzadás számukra akár azt is jelentheti, hogy naponta 6 liter verejtéket termel a szervezetük. Összehasonlításképpen az emberek többsége naponta átlag fél litert izzad. Ez az összetett egészségügyi probléma az attól szenvedők szerint nem csupán a ruhán égtelenkedő foltok miatt kellemetlen. A kézen vagy lábon jelentkező extrém verejtékezésnél egy egyszerű kézfogás is már problémát okozhat. A szociális kihívásokon túl több egészségügyi problémát is szülhet a túlzott izzadás. Lábgomba, a talpon jelentkező vírusos szemölcs, kézekcéma és a hónajtájék izzadásnak gyakori velejárója kellemetlen tesszag is, mivel az érintett területen elszaporodnak a baktériumok. A hipertrodizisnak nem csupán fizikai tünetei kellemetlenek, sokszor a mentális egészségre is negatívan hat, hiszen a szégyenérzet a társas kapcsolatokat is befolyásolja. A túlzott verejtékezéstől szenvedők zárkózottabbá válhatnak. Mivel az izzadás sajnos még mindig tabu téma, kevesen beszélnek róla nyíltan a mindennapokban. Pedig van megoldás, ma már többféle is, érdemes tehát felkeresni a szakembereket.

Mindjárt jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, természetesen mindezt programokkal teszem. Jön a Fakanál Fesztivál, ez már a 10. lesz a sorban, és hát ezen a héten szombaton várják az érdeklődőket Nyírszőlősön, a Kollégium úti közösségi parkban. Az ünnepélyes megnyitó után a helyi óvodások, iskolások táncolnak majd, illetve adnak elő műsort, lesz hagparti, érkeznek a Vidám Manók, fellép a Bakelit együttes Nyíregyházáról, valamint a Modul együttes, DJ Mike lesz a hangulatfelelős, érkezik a Menta projekt, és lesz tűzijáték is, tehát Fakanál Fesztivál a 10. a sorban, június 27-én Nyírszőlősön. Országos gépész kovács találkozót szerveznek, ez már a 8. lesz a sorban,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihoki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyáresték. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
4: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze.

0: a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
1: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton, a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Lendítsük meg ma is, ez már a szerda délután. Újra köszöntöm, Dékán István vagyok. Van előttünk 4 óra, 4x60 perc, jönnek a legnagyobb dalok, a legfrissebb infók, már is nézzük, hogy mi a helyzet időjárásunk terén. Teszünk majd egészségünkért, játszunk majd a Pizza Mafia játékában, mi más kell. Ja, meg jön a Night Shift is.

0: Húzni. Változatosan.
1: Változatosan.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM. Best FM. Best FM.

Ők voltak a Simple Red, a folytatásban pedig a Temptation Arassal és Rebekával, hőmérsékleti dolgok kapcsán pedig egy dolgot mondhatok, too much. És még hol van a vége? Nagyjából a jövő hét közepéig. Közel 40 fok is, 38 fok is lehet a jövő hét elején. Úgyhogy ez még csak a bemelegítés. Fogalmazzuk így, 31 fok a hőmérőn, magas UV adatokra számítson, és a következő órákban egy kicsit megerősödő északi-észak-keleti szélre, mely hát talán jól fog esni, annyi, hogy nyilvánvalóan a port is kavarja majd a játszótereken, ezzel is számolnia kell. Na meg a strandon sem lesz annyira jó ez a szél, de jól fog esni, biztosíthatom, hogyha úton lesz. A folytatásban is marad a zavartalan napsütés, felhőket sem fogunk látni az égen, tényleg igazán meleg van, fogyasszon sok-sok folyadékot, nagyon fontos a folyadékpótlásunk, illetve hát a sók, az ásványi sók pótlására is fordítsunk figyelmet, és készüljünk az allergénekre. A pázsit fűfélék, a csalánfélék és a gombák közepes szintjére, itt van a szelíd gesztenye, a hárs, az útifű és a lórum alacsony szintje is. Tünetei, tehát a sok-sok allergén miatt lehet talán kissé erős, számítson erre is, jó? És én meghozom a dúdolós dalokat, a Temptation Arassal és Rebekával pörög meg.

A Blue csapatát hallottuk, ez ott a One Love, aztán majd az Animal Cannibals folytatja itt a nyelvpörgetést, az ez itt az, mond bekészít. A tűzgyújtási tilalom, újra beszélnünk kell erről, hiszen itt a forróság, az eső, hát nagyon elmaradozik, továbbra is komoly mennyiség hiányzik a föld felsőbb rétegeiből a csapadékot tekintve, ezért újabb intézkedést kellett meghozni. Már hétfőtől Budapest, Győr, Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jászlekon, Szolnok, Komárom, Esztergom és Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyékben is életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani beltéri és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokon és azok 200 méteres körzetében, a tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, olvassa Best FM oldalán. Folytatjuk, az Animal Cannibals jön, ez itt az, meg Molokó dala, Sing It Back!

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Itt pedig a Desiree dala. Ez volt a You Got To Be a legnagyobbak között Michael Gray-vel, pedig Klub Élet, The Weeknd. Hallgatjuk a dalt és készülünk a pálya karbantartásra. Egészen pontosan pörög ez már június 20-a óta és július 18-áig erre kell készülni. A jelentős pálya karbantartás a Budapest, Szeglét, Szolnok, Debrecen vasútvonalon pörög, mely minket is éri, nyíregyházi utasokat. A több ütemben zajló munkálat célja a pálya állapot javítása, a sebességkorlátozások csökkentése és a vonatok pontosságának növelése. Ez a cél, aztán majd látjuk, hova érünk. Minden esetre, ha a Nyírség Intercity-vel szeretne közlekedni, akkor mindenképpen készüljön, tájékozódjon a hír a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán, és persze a MÁV csoport oldalain is megtalálható, tájékozódjon tehát tovább. Michael Gray pedig jön, ez a The Weeknd, a Visszatérek a New Level Empire-rel a melós percek mellé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt egy óra, itt vagyunk a hírek kapujában. Andi tájékoztat minket, és érkezünk a játékos percek küszöbére. Ma is itt van velünk a Pizza Mafia játéka. A kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon. Én keresném Best FM Nyíregyháza. Hírek után hozom a részleteket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertés állományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között. A második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal

0: tudattal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstúgyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Ma a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja meg. A kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, itt van velünk ma is a Pizza Mafia játéka. Ebben az órában csak erre fókuszálunk, de megjönnek a legnagyobb dalok is. Már is indulunk Áliával, a Try Again, már pörög is. Keresse a bejegyzést, érdemes Best FM Nyíregyháza a Facebook oldalán, és szóljon hozzá! Best FM.

Egy igazán kitűnő R&B dal Aliával, a Try Again pörgött itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és jön majd Kassa TV, meg Dear Henny, ez annyira te dala, mely azt gondolom mindenkinek egy kicsit ismerős lesz valamilyen szintet útira. Szóval hallgatjuk mindjárt ezt a játék kérdésünket, pedig ma is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, így tudom regisztrálni a játékunkba, ha ott hozzászól, és így nyerhet majd pizzákat az óra végén. Augustot és a bolognéz pizzát, egészen pontosan a Super Pizza menüben. Nagyon jól ismerik, mert a szabályokat szerintem ez olyan, mint egy jó dal, bemegy a fülünkön, a könyökünkön pedig jön ki, annyira ismerjük már a szabályokat. Akkor most már csak azt várom, hogy szóljon hozzá, mi a kedvenc fagyja ebben a hőségben, így várom üzeneteit ebben az órában, és hallgatjuk Kassa Tibit.

A Hold dal, méghozzá az átirat Lotfi Begivel, Nagsi Attilával, az Álmokfutókkal, Dr. Béressel, itt a legnagyobbak között, jó munkát kívánok! Kereste a bejegyzést, remélem Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Milyen fagyival hűsöl leginkább ebben a forróságban, így vártam üzeneteit, várom üzeneteit ebben az órában. Ha hozzászól a képhez, akkor én tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, így nyerhető meg majd a szuper pizza a menüben, augusztus polonyész pizzákkal, ezt már jól ismerjük. Nézzük a hozzászólásokat. Veronika volt a leggyorsabb, én mindig a csokoládét választom, csak csoki, és ennyi. Nincs harmadik, negyedik gombóc fagyi. Jolán, puncs, vanília, kombót szereti a legjobban, míg Erika a bécsi kávé, citrom és áfonya triójával tud a leginkább hűsölni. László pedig azt írja, hogy ő mindig valami különleges ízt választ, nem igazán a hagyományos ízek kedvelője, azt gondolom. Zoltán pedig teljesen másként vélekedik, azt írja, mint gombóc. Artúr, a kerek, a hosszú, a széles, mindegy, csak fagyi legyen. Ő így üzent. Hát így várom ebben az órában hozzá szólásait. Ha megteszi, tudom regisztrálni a játékszabályokat. Jól ismerjük, mert talán nem hadarom. Viszont hozom a dalokat. Ne jóval folytatjuk a So Sick után Filó sikerét, jó, ha itt vagy címmel indítom. És lendületesen tovább az Alice Etnikkel jön majd.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Olyan százas körüli a BPM száma Elizabeth dalának ez a Respect, olyan jó kis taposós, tehát erre lehet úgy dolgozni, olyan lendületesen, nem az a ugri-bugri dal, de nem is alszunk el benne. A Respect pörgött át itt a legnagyobbak között, Diazzal és Mentával érkezik a Nélküled, a fagyi pedig témaként érkezett játékunkba, mi az az íz, amivel ilyenkor a legszívesebben hűsöl, ami felfrissülést hozhat ebben a melegben, és igazából azt így hozzáteszem, hogy a jövő héthez képest még sehol se vagyunk, 37-38 fok is lehet a jövő héten, szóval mondjuk ezt a mai napot, meg a hét hátralévő napjait bemelegítésnek. Szóval mi az a fagyi? Így várom üzeneteit ebben az órában, ha megteszi, regisztrálom a Pizza Mafia játékában, így nyerhet majd pizzákat. Karamel Alexandra üzenete, ő ezzel hűsöl, azt hiszem, hogy Heineken Tölcsérben. Biztos? Gábor hozzászólása, én inkább a jégkrémet szeretem, pláne a csokisat minden mennyiségben, de ha fagyi, akkor is jöhet sok-sok gombóc, csokoládé is. Szerintem a csokit mindenki szereti, az valahogy az az íz, ami a fagyiban ugye elmaradhatatlan. Szerintem nem is találunk olyan fagyizót Nyíregyházán, ahol nincsen csokoládé. Bevallom őszintén, hogy én nem igazán vagyok a csokiért, én inkább gyümölcsös fagylaltot szoktam választani, és azt is cukormentesen, hiszen próbálom a lehető legkevesebb cukrot bevinni a szervezetembe, ezzel óvni egészségemet, hát ezt azért tartson is szem előtt is. Még mielőtt mennénk tovább, illetve olvasnám az üzeneteit, jöjjenek a dalok is, méghozzá most a Nélküled, Diazzal Mentával, Too Black és a Waves of Love is itt a legnagyobbak között.

0: továbbra is a jó kis taposós dalok közepettel, Two Back és a Waves of Love, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, Dékán István vagyok. Vastag Csaba és a Szerelem Vándor, hogy dúdoljunk a folytatásként, a pizzákért pedig ma is érdemes kommentelgetni, ne feledje, hogyha megkeresi Facebook oldalunkon a bejegyzést a mai naphoz kapcsolódóan és hozzászól az ott feltett kérdéshez, akkor tudom regisztrálni a játékba. És majd sorsolás útján így nyerhet pizzákat a Pizza Mafia jóvoltából, a Super Pizza menütben Augusto és a Bolognese pizzákkal, melyeket akár már holnap át is vehet a Pizza Mafiás srácoktól. Jó frissen fogják sütni, tehát egy kicsit várni kell rá, erre azért mindenképpen készüljön fel. A pizzázás után pedig irány a fagyizó vagy előtte, akárhogy is arra vagyok kíváncsi, hogy a nagy melegben milyen fagylaltot választ, hogy hűsölhessen, hogy egy kicsit túléljük ezt a hirtelen érkező meleget. Itt van a következő üzenet Facebook oldalunkról, olvasom Ritáit. Biztosan valami savanykás ízűt választanék, én nagyon egyet tudok ezzel érteni, a túl édestől sokkal szomjasabbak leszünk, émeítő, és nem igazán hoz felfrissülést, vagy éppen egy pici hűsölésre lehetőséget. Péter azt írja, gyümölcsös fagyi kivétel nélkül jöhet bármilyen. Igen, ezzel is egyetért. Mondom, hogy a gyümölcsöseket szoktam választani. Kinder Bueno és a Dubai Csokis, ez már Krisztina üzenete. A másik végletre hoztam példákat. Annyi üzenet van, tényleg a felét se tudom végigolvasni. Málna fagyi a kedvencem, Anettáé, citrom és pisztácia Marika választása. Pisztácia Kinder Bueno Erika üzenete, mert olvastam, puncs, vanília, csoki, csak hagyományos, régi, csavart, Anita. Hozzászólása szintén olvasható Facebook oldalunkon. Mindenkit is regisztráltam, folytatjuk dalokkal, méghozzá Vastag Csabával, a Szerelem Vándora után itt van a Klub Élet, méghozzá Lavender On címmel, Siken pörgeti a lemezeket.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt,

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Még egy gyors összegzés itt előttünk, hiszen lassan-lassan a sorsoláshoz érkezünk el a 4 órai hírek előtt, mert meg is tudjuk, hogy kivéheti haza a szuper pizza menüt holnaptól. Nagyjából 2 hete van egyébként a nyertesnek erre. A kérdést pedig továbbra is megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Kedvenc fagyijára vagyok kíváncsi, amelyet szívesen fogyaszt ebben a melegben, amikor megy a srácokkal sétálni, vagy éppen valami dolga van a városban, és úgy gondolja, hogy nyalakodna egy kicsit. Hát így várok ízeket, ízvilágokat, akár több félét is, ezzel pedig tudom regisztrálni játékunkba, így nyerheti meg majd a pizzát, ahogy már említettem, 10 perce van mindösszesen, hogy játszom velem, velünk, közben pedig jöjjön Valmarék sikere, Manuellel Éget a nap, aztán még talán az NSYNC idefér, méghozzá az I Want You Back.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Szaladnak ugye a percek, itt vagyunk 4 óra mindjárt, amikor is a játékunk után majd a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en. Most pedig így a virtuális kongunk után megnézzük, hogy ki viheti haza a szuperpizza menüt. Egy kis fagyizás volt a mai játékunkban. Arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amivel a leginkább tud hűsölni, mi az, ami hozza ez az igazi fagyizós élményt ebben a melegben, akár egy kis séta, egy kis családozás közben. Így vártam tehát üzeneteit, nagyon sokféle érkezett. Látjuk, hogy nagyon ketté szakad a hallgatói tábor, mert valaki inkább az édesebb ízeket, a csokit, és persze a Kinder Bueno-t, meg nem is tudom miket szeretnek itt a hallgatóink. Valaki pedig inkább a citrusosabb, vagy a gyümölcsösebb ízek felé fordul. Tényleg fel kell kötni a gatyát annak a fagyizónak, ami ezzel lépést tud tartani. Na nézzük, hogy kire kacsintott fordulna. Az üzenet így szól. Csak is a citrom. Anita az üzenet küldője, gratulálok, jó étvágyat kívánok, a szuperpizza menü ma az öné. Köszönöm mindenki hozzászólását, és egy gondolat, a citromból sem mindegy, hogy milyen, mert hogyha nem savanyú, nincs ez az igazi citromos íze, hanem tényleg csak ilyen jégdarabos, meg édeskés, akkor szerintem az lehet a legrosszabb, mert még az embernek a kedvét is elveszi. Na ennyit így a fagyis projekt mögé, jönnek a hírek Anditól, aztán 4 órakor már a közlekedéssel várom itt a Besten.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 ezer forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos gépész Kovács találkozó. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
4: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat, és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhova jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
3: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépész Kovács találkozót. Az egésznapos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajdanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben

0: gyártott gőzlokomobil, de a Kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

perccel járunk, 4 óra után fókusz a közlekedésen, ez a Best FM Dékán István vagyok, egész jó időben odakint, 31 fok a hőmérőn, még az egészséges szervezetet is megterheli a forróság, a hosszantartó meleg, nem tudjuk magunkat kipihenni, a vezetésnél is a dekoncentráltság jelentkezhet.

Az eljátszó gyémánt a Hooligans dala itt a legnagyobbak között, aztán Szálltem, Pepáék érkeznek a valamelyen egészen a 90-es évek közepébe repít minket, és még ide érnénk, nézzünk körül, mivel találkozhat az utakon. Hát van mire figyelni, egészen pontosan a Szabadságtér 9 mellett felbontották a járdát, a zöld területet, a gyalogos és a gépjármű forgalom is érintett. Aztán itt van a kábelfektetési meló, mely a Kiserdő a Szarvas utca találkozásánál és az Árak utcán is pörög. Bújjával jelölték a területet, óvatos legyen. Főutak mentén patkarendezési munkálatok pörögnek, na meg elindult a kasszálás is, a Magyar Közút is dolgozik útjaink mentén. Figyelmesek legyünk, nagyobb kerülési vagy oldaltávolságot kérek mindenkitől, és persze hát várom észrevételeit most is 30-33-103-9 mantránkat jól ismerjük, csak 10 perc, ma is tehetünk egészségünkért Szakács Tiborral, Dr. Móricz Gyulával, peptid használat, ide jönnek majd a kiegészítések.

0: A közlekedés, a Coolio énekelt, See You When You Get There, itt a legnagyobbak között, egyébként igazi bakelites hangzása van a dalnak, itt pörgött a legnagyobbak között ez is, a folytatásban pedig csak 10 perc, a peptidekről beszélgetnek a srácok, Szakács Tibor, Dr. Mórik Gyula, jönnek tehát a kutatási eredmények, információk, mi meg beszélgetünk az úton folyó dolgokról, kerékpárút fejlesztéséről első körben, mely két helyszínen is pörög, illetve fog indulni a következő időszakban. Top Plus programnak köszönhetően lesz ez Nyíregyháza és Nagyszállás között. Itt több ponton meg volt szakítva kerékpárút, ezt fogják most egységesíteni, összehozni gyalogátkelő helyekkel és persze járdákkal. Aztán a másik a Nyíregyháza Kosbor utcán lévő gyalog és kerékpárút fejlesztése. Itt egy 150 méteres szakaszt kell befejezni. Hát ezek pörögnek majd a következő időszakban. Sokkal könnyebb lesz, tehát bringával eljutni A-ból B-be. Egyébként is elmondhatom, illetve hát biztosan mindannyian itt voksolunk, hogy azért igen sok kerékpárútja van Nyíregyházának, segítve ezzel a testmozgást és persze egészségünket. Bringások után akkor jöjjön egy autós hír is, a MOL új üzemanyagot vezet be a következő időszakban, egészen pontosan azért, mert a veterán járgányok egyre nagyobb teret hódítanak Magyarországon, és tenni kell valamit, hiszen a jelenleg piacon vásárolható üzemanyagokban az etanol nagyon hamar megromlik, és tönkre megy az üzemanyag a tankokban, a karburátorokban, így a motorok és a veterán autókat. Szinte folyamatosan tisztán kell tartani, hogyha egy-két hétre letesszük, már könnyen lehet, hogy nem indul be. Ezért fejlesztenek egy új üzemanyagot, mely a következő időszakban megjelenik a töltőállomáson, és nagyon jellegzetesen Old Timer Full névre keresztelték ezt az üzemanyagot. Ez várható tehát a MOL házatáján, a csak 10 perc pedig a folytatásként Szakács Tiborral, Dr. Mórik Gyulával.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: Annyira igyekezzünk el a mai műsorban, amúgy köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat, mert a peptidekkel kapcsolatban három adás is fellehető a Csak 10 perc.hu-n keresztül. Mórik Gyulával beszélgettem. Szia, doktor úr, jó reggelt kívánok! És ugye a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor a hallgatóknak mindig tengernyi kérdése van, tessenek türelemmel lenni. Már csak azért is, mert hogy ma ki kell végezzem ezt az egész témát, mert annyi fontos dolog van még ennek a folytatásában, meg a következőkben, amit a hallgatók feltettek, és tök jó kérdéseket, amiket nagyon szépen köszönjük. Csak 10 perc.hu-n keresztül hallgathatják vissza különben múlt heti adásokat is, mint az előttieket, úgyhogy legyenek a vendégeink. Na, doktor úr! Mi az, hogy tisztaság, amikor mondjuk előállítanak egy ilyen peptidet? Van olyan, hogy nem tisztaság? Vagy?
4: Na, akkor egy picit tudod, visszalépünk, és akkor megnézzük rendesen ezt a kérdést. Ugye nagyon sok felbuzdulás jött, hogy gyógyítsunk mindent peptiddel, az csak jó lehet, hajrá, hol lehet beszerezni.
3: Ugye, hát ezt nem mondhatjuk el.
4: Nem ez a lényeg. Mindenki megtalálja, ha akarja, de egy nagyon fontos mondatot azt hiszem nem hangsúlyozta eléggé. A peptid az orvos kezébe való, és nem a betegébe. Tehát,
3: amikor... Nem a beteg veszi be? A beteg veszi magától be, ne gyógyítsa magát, ebbe egyetért.
4: Tehát az orvos döntse már el, hogy mikor és mennyit az adott betegnek. Tehát ezek nagyon személyre szabott dolgok. Ezek már nem ilyen általános gyógyszerek, hogy mindenkinek ugyanaz a tabletta ugyanabban a mennyiségben, és akkor készen vagyunk.
3: Uh-huh. Tehát ez úgy nem ez azért, mert mindenkinek más és más a hormon gyűjteménye, az alapjában véve
4: a hormon szintje, és
3: amire kell majd ez.
4: A problémája. Így van. Akkor ezt a tisztasági kérdést is nézzük még meg. Nem mindegy, hogy honnan szerzett be. Tehát hol gyártják? Mi keveredik hozzá a gyártásnál? Mennyire tiszta az az üzem, ahol gyártják? A pontos hatóanyag tartalma.
3: Gyula, hazudni mindenki tud. Hát ki fogja azt leírni, hogy nálunk nincs tisztaság, meg stb. Hát mindenki lefogja.
4: De van, akinek ezt kötele egy gyógyszergyárból, miért nem feltételezett, hogy az ilyen-olyan anyagok belekeverednek a
3: hát dolgok. Ott van egy akkreditáció, hát egy igen, legalizált igen, helyen.
4: Akkor most gondolj már bele, hogy akkor ezt sem lehet máshogy legyártani. Az oké, hogy most kutatási célokra ugye ott gyártják, ahol akarják, mert hát elvileg embernek nem adható, ugye azzal kezdődik. De nézzük csak meg,
3: figyelj csak, akkor lehet egy vízióm? És akkor szerintem a hallgató lehet. Meg fogja érteni, hogy miről beszélek, jó? Most akkor jó. Legyek én Tibi az influencer. Jó? És én eldöntöm azt, hogy, és megkereslek téged, te meg egy mérhetetlenül nagyon gazdag ember vagy, milliárdokkal, csilliárdokkal, de nem vagy doktor, hanem te most csak Gyula vagy. És te egy nagy befektető vagy, és én megkereslek téged ezzel az üzenettel, hogy nekem van 3 millió követőm, és kezdjünk el erről, vagy én elkezdek erről beszélni, rám szabva készítsünk el egy ilyen akármicsodát, keresünk gyorsan egy üzemet, összepakolunk valamit, gyönyörű lesz a csomagolás, elkezdünk rá marketing kampányt csinálni, és eladunk belőle baromi sok, mit tudom én, ilyen terméket.
4: Nem kell ilyet csinálni.
3: Ez a kérdőjel?
4: Sajnos sokkal egyszerűbb ennél a helyzet. Tehát te kitalálod, mint influencer, hogy ilyet akarsz, még nem is kell csilliárdos embert találni, elég egy minimál befektetés.
3: De akkor mert, nekem te nem kell.
4: Mert Kínában legyártják.
3: Ja, értem.
4: Aha. Kínában legyártják, behozod, és nem tudod, mit hozol be, és innentől kezdve kezdődnek a
3: De erősíts
4: a
3: meg abba, hogy Magyarországon azért lesz, vagy itt a környezetbeli területeken olyan hatalmas, nagy akreditált gyár, ahol hát ez mondjuk ezt...
4: Hát de most, ha jelen pillanatban ezeket...
3: Már van, lehet, vagy még nincs?
4: Hát volt a világban ilyen, hát beszéltünk róla, hogy ugye a tiltásig azért ez gyógyszergyári minőségben ezek az összeállító gyógyszergyárak, ezek tökéletesen meg tudták csinálni. Oké, na tehát ez a baj, amikor ugye a sérült vagy szennyezett peptid kerül be, ugyanaz, mint amikor a filmeken ez a szennyezett drog kerül az utcára. Tehát ez igazából...
3: Ez kárt okoz.
4: Nem. Hát ő kőkeményen kárt okoz. Most mi a lényeg? Amit talán megint nem hangsúlyoztunk eléggé. Van pár olyan peptid, amely pár peptidet egyszerűen fogod magad, és a gyomorsav nem bontja el. Tehát ha nem bontja el a gyomorsav, akkor igazából be tudod venni, mondjuk úgy, hogy szálljon át.
3: Igen.
4: Igen ám, de a peptidek zöme az nem ilyen.
3: Ha nem szúri.
4: Tehát olyan, mint az inzulin, és ugye beszéltünk is erről, ha nem szúri. Na most innentől kezd, de viszont ha valamit beszúrtál, azt azért nem tudod hip-hop onnan csak úgy kivenni.
3: Nem őrül ki a szervezetből? Nem közömbösíti a mája?
4: De ha bevittél valami olyat, meg olyan mennyiségben, oké, mennyiség, nézzük már egy példát. Számos olyan peptid van, amely a növekedési hormon szintet tudja növelni. Jó ez nekünk? No, nézzük meg, mit lesz, ha finoman, hozzáértően növeled a növekedési hormonok szintjét. Az alvás minőséged javul. Igen. A minőségi javulás lesz a hajban, a bőrben, a körmökben, gyorsabb gyógyulásod lesz sérülésekből, több izmod lesz, jobb izomépítésed lesz, és a felesleges ír könnyebben leadod. Kellene neked ez a peptid.
3: Ezek alapján kellene, de ugyanúgy okay. A rossz is nőhet.
4: Nem. Ha ezt a peptidet az adott személyre szabva jól adagolod, tehát nem általánosan a személyre szabva jól adagolod, akkor ezeket fogod látni.
3: Jó.
4: Oké, okay, csak mi kell. Van akkor, ha elrontod az adagolást? Krónikusan megemeli a vércukorszintet, tehát inzulinrezisztens leszel, vagy cukorbeteg.
3: Tehát még kárt is okozó.
4: A porcok, amelyek nem csontosodtak még el, elkezdenek növekedni, ilyen akromegálisan nagy, a testépítőknél lehet ilyet látni, hogy az arc szerkezet, a csont szerkezet az arcnak megváltozik, az áll, megnő, a kéz, láb szintén nő, és ha rejtett tumorod van, azt megnövelheti, és arról ez még egy nagy kérdés, most kutatják, hogy új tumor kialakulást tud-e okozni. Na, akkor most is akarod?
3: Nem, én abszolút nem. Én egy ilyet biztos
4: nem. Mi a két forgatókönyv között a különbség?
3: Hát az, hogy az egyik...
4: Az orvosi és a tiszta jó peptid.
3: Igen.
4: Bizonyám. Na így már érthető, hogy miért mondom azt, hogy
3: én... Hol találok én olyan orvos, Gyula, aki nekem ebbe a dologba fog most majd sehol. Tudni segíteni?
4: Most sehol. Azért nem, mert tilos neki.
3: Akkor miért beszélünk el?
4: Azért, mert júliusban a világ megváltozik. Ezt már beszéltük a múltkor, hogy júliustól számos hasznos peptid visszatér, és a szájon át alkalmazhatóak pedig nagyon komoly és jó minőségben már ott vannak. Három csoport van a peptidekben, a jelenleg is legálisan felírható, még egyszer mondom, felírható, nem fogod magad, aztán szurkálod magad fejből. A másik pedig lesznek a júliusban visszatérő, kipróbált jó peptidek. Tehát ugye ez most visszatér a világba. És a tiltott rengeteg az a harmadik csoport, ahol meg nem kell menni, ahogy már ezt ugye Harry Potterben a Hagrid is megmondta, hogy nem kell menni a tiltott rengetegbe.
3: Itt most három dolog történik. Lesz majd egy engedélyezés. Az engedélyezés után megindul majd egy óriási ipari átalakulás ebben a témakörben, tehát ez egy nagyon felkapott téma lesz, és ez különben a jókat is, meg a rosszakat is, most a rosszakat vegyék idézőjelbe, arra fogja ösztökélni, hogy gyorsan lépjenek. Tehát itt azért lesznek olyan készítmények, amiket a gyorsaság és nem a szaktudás fog majd életre hívni. Itt elővigyázatosnak kell lenni. De a harmadik a felhasználási terület, amit te azt mondtad, hogy orvosok segítségével kell lekövetni. Ők mikorra tudják majd szerinted ezt az egész dolgot, úgymond tudás
4: gyakorlatilag. A tudás elérhető, tehát a tudás már elérhető, ugye, mert hogy hosszú éveket már dolgoztunk ezekkel az anyagokkal, csak most már nem lehet őket érdemben, minőségben beszerezni. Tehát ahogy beszerezhetőek lesznek, akkor én azt gondolom, hogy ezzel ilyen szempontból nem lesz gond. Tehát mondok egy példát, hogy én most dolgozom például egy 10 éves kisfiúval, 4 hónap alatt. Csak megjelent a hasi fájdalom, kézizületi melesség, térdízület szétesett, egy trojikus betegség, egy autoimmun ízületi gyulladás hatalmasodott el rajta. Minősített, klinikailag tesztelt megoldásokat használunk nála, és gyógyszer nélkül nem volt ilyen szteroid injekciók, meg tabletták, meg semmi. És már nincs hasi panasza, a térdpanasz 70%-ban, a kézpanasz már néhány hét alatt 50%-ban gyógyult. Tehát működnek ezek a dolgok.
3: Ezt a peptides dolgot alkalmazzátok?
4: Ebben van, igen, vannak ebben a csoportba tartozó kezelések a terápiájában.
3: Értelemszerűen, ami nincs engedélyezve, az még nem, persze.
4: Az nem lehet, persze. Akkor sem, ha jó, akkor sem, ha júliustól engedélyezik. Hát ugye ilyenkor minden...
3: Ha én a kisfiúnak az aggódó édesapja vagyok, akkor számunkra egy óriási lehetőség lehet majd ez a július végi átminősítés, és onnantól kezdve sokkal több lehetőségem lesz a gyermekemnek a meggyógyítására?
4: Igen, bár szerencsére ehhez a korképhez érdemben most is elérhetőek a dolgok. De számos olyan van, ahol nagyon nagy mértékű javulást lehet majd elérni azzal, hogy a régi új peptidek visszatérnek, hogy így fogalmaznak.
3: Jó, oké, rendben. Letelt az időnk, ennek a folytatásban is vannak kérdéseink, amik hasonszőrűek lesznek, vagy illetve ezt a témakört egy picit másabb oldalra fogják megvilágítani. Tartsanak holnap velünk mindenféleképpen, doktor úr. Nagyon hálásan köszönjük a válaszokat. Szép napot neked. Szia-szia.
4: Szép napot. Szervusz.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

És mégis forog a föld, Gáspár Laci dalát hozhattam, hallgathattuk, ez a Best FM. Már is nézzük üzeneteink közül, melyeket önök küldtek, mi a legfontosabb, mire kell készüljön. Üzenetek érkeztek a 4-esről, Téglásnál ma is mérnek, a Molkutnál, a Debreceni felüljárónál is figyelem van, és az Orosi körforgalomnál is úgy látszik, hogy a rendőrök aktívak. Ne felejtkezzünk el a Móricz Zsigmond utcára telepített trafiboxról, hallgatónk szerint ez is aktív. Rendőrök a régi 4-esen is, ott a földgázelosztónál pedig kint a háromlábú. Mindenhol is figyeljen, az üzenetek tájékoztató jelleggel érkeznek, szóval én mindenhol is figyelni a sebességmutatót, abból nem lesz gond, de meg figyeljünk a követési távolságra is. Én pedig hozom a lendületes perceket. Most nem hűsölést, hanem egy kicsit oda csavarunk a Temperature Sean Paul-tól. Tolvaj Renével lassítunk majd a Hajdlak menni után Deja Vu Funkhouse dala, I Can't Stop is. Itt a legnagyobbak között még az üzemanyag infóken.

0: megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer.

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz.

0: 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal, Andi tájékoztat minket itt a Best FM-en. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyaginfók kapcsán. A holnapi nappal nem történik árváltozás. A statisztikákra érdemes figyelni. $75-ra csökkent a Brent olaj hordónkénti ára. Ez már csak $3 több, mint a tavalyi év átlaga. Hát remélem, hogy azért ez a tendencia, amely elindult, és mely igazából $120-nál kezdődött, ugye a válság kirobbanásánál, ez azért szépen azért most már normalizálódik. Sajnos a forint ezzel párhuzamosan egy kicsit rontott, 314 forintra drágult az USA dollár, ez még mindig jobb, mint a tavalyi év átlagai, de van itt egy pár forintos romlás, értékvesztés az elmúlt napok szempontjából. Ez egyébként közel 7-8 forint mindösszesen itt a holtankoljak.hu adatai szerint. Így pedig nem változnak az árak. A benzin 95-ös 580 forintért, a gázolaj 594 forintért tankolható, ugye ezek az átlagárak a normál üzemanyagokra levetítve. Egyébként durván 15 forinttal ez már a védett ár alatt van a benzin tekintetében, a gázolajnál pedig inkább már 20 forint ez. holtankoljak.hu, tehát itt vannak a kiegészítések, de ha történik valami, akkor majd beszélünk róla. Friss hírek Anditól, 5-kor pedig Tali.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
3: Ne dobd ki az iskolatáskádat, ami számodra már felesleges, egy másik gyermek számára új kezdetet jelenthet. Egy megkímélt iskolatáska, tolltartó vagy füzet nem csupán tárgy, esély egy örömteli iskolakezdésre. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Július 1-e és augusztus 21-e között adománygyűjtés szervez a rászoruló családok támogatására. Adj tovább örömet és segíts, hogy minden gyermek mosolyjal kezdhesse a tanévet. Adományaidat a nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk.
4: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
5: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyáresték. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
6: Ne albérletet fizess, hanem a saját új lakásod törlesztőjét. Vasgyár utcai prémium lakópark 860 000 forintos négyzetméter ár. Vedd meg hitelre, amit már 10% kezdőbefizetéssel szerződhetsz karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
7: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád. Nyíregyháza önkormányzata és az IAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtő akcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
9: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
8: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton, a fenntartható közlekedési csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin.

0: voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyész párja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a faj megőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 perc előtt óra után még mindig nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Indítjuk az utolsó 60 percünket, melyben majd kitérünk a holnapi időjárásra is néhány gondolat erejéig. Addig itt van nekünk Eminem, ő kezdi ezt az órát, indítja a blokkot. The Real Slim Shady, ez pörög

Charlie's and Eddie. Itt a legnagyobbak között, miután az átirat Pili Barnával, Curtisszel, a hófehér Jaguar, ez, melyet hallgatunk, és talán egy hófehér autóban sokkal jobban érezzük magunkat. Most már egy kicsit visszaesőben a hőmérséklet, de azért nem volt semmi itt a mai nap sem, és a folytatásban további hőhullámok érkeznek. Én most a magasabb UV adatokról szeretnék beszélni, aztán majd később kitérünk az időjárási adatainkra is. Fontos tudni, hogy nagyon erős az UV sugárzás, 7-es-8-as körül is mérhetünk adatokat, így pedig ez nagyon gyorsan megégéshez vezethet, akár 15 perc is elég arra, hogy megégjen a bőre. Ez lényegében az, hogy leszalad a boltba egy kenyérért, vagy éppen átmegy a zöldségeshez egy jól behűtött dinnyét vásárolni. Ennyi idő is elég arra, hogy megégjen a válla, megégjen az arcbőre, és hát így azért nagyon figyelnünk kell, pláne így férfiakként, akiknek ott felül már ritkább a haja, szóval azért nagyon figyelnünk kell. A szemünk épségére is mindenképpen figyelmet fordítsunk, hiszen az UV a szemünk állapotát is rongálja. Ahogy mondják, illetve ahogy olvasható már szaklapokon, a barnulás, mint a barna bőr, ez egy válaszreakció ugye a napsugárzásra, mely lényegében egy stresszfaktornak köszönhető, és stresszhatásnak köszönhető, így ezért barnulunk, ez egészségtelen és hosszú távon problémákat okozhat. Mindenképpen próbáljuk kerülni a napozást, használjunk 50 faktor körüli fényvédőkészítményt, és van a Semmelweis Egyetemnek egy appja, mely segít a bőrünkön lévő sötétebb anyajegyek bevizsgálásában. Erről már tavaly beszéltünk, hogyha itt lefényképezi ezt az anyajegyet, vagy ezt a fekete foltot, akkor megmondja az app mesterséges intelligenciával kiegészítve, hogy ez nagy valószínűséggel káros vagy nem, így pedig nem kell feleslegesen rohangálni a bőrgyógyászhoz. Ez csak így háttérinfóként mondtam, remélem segít, és idehozom a hófehér Jaguárt.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

A Daylight után programokról beszélgessünk. 10. Fakanál Fesztivál Nyírszőlős Kollégium úti közösségi park. Egy tök jó programok, már 13 órától egy kis megnyitót, követően majd az Eszter Lánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézményét, követően még egy csomó előadás, habparti, Vidám Monók, Bakelit együttes, Modul együttes, DJ Mike, Menta Projekt, Tűzi Játék. Ugyanilyen jól hangzik. De hát persze lesznek egy kísérő programok, például a kézműves sarok, a Csillám Tetkó, az Óriás Buborék Show, Baba Mama Szusszanó sarok, ez nagyon fontos kisgyerekeseknek, nekünk is egyébként, Tehetséges vagyok, bemutatkozó sátor, úgyhogy én azért figyelnék a programra, megtalálja a Best FM oldalán. 18. országos Gépész Kovács találkozó június 27 szombat, ez is a hétvége, Balkány, és azért látunk el, hogy itt a veterán cuccok kerülnek. Figyelmünk fókuszába, jó lenne az én babettámat is elvinni. Na mindegy, itt lesz majd egyébként Farkas Bertalan, köszöntőt mond, itt majd felvonulnak a régi járgányok, és persze stabil motorok, repülőgépek kiállítását is megnézhetjük. Én azért ezzel is foglalkoznék, szerintem a srácoknak, meg egyébként nekem is, ez egy jó kis programocska, bár mi így öten talán nem találjuk meg a számításainkat, itt legfeljebb csak én. Olvassa a Best FM oldalán, folytatjuk dalokkal, a Happy Ganggel, Madonnával és Berkes Olivérrel. Volt, ami volt, mindjárt. Sokáig.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Pied by Dews, Anastasia-tól a First Street pedig mindjárt jön, ilyen az élet, meg George Michael is mindjárt csatlakozik. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a csütörtök, de jó, hogy ide érünk már lassan-lassan. Annyira kimerítő ez a forróság, ez a meleg, hogy én is érzem, hogy azért jó lenne a pihenés. Holnap 19 fokkal indulunk, 32-33 fok alakulhat a legmelegebb órákban, zavartalan napsütés, erősebb UV adatok 11 és 15 óra között. Hát igazából a mai napot másolva egy kicsit mégis melegebb nap lesz. Hát erre kell nagyjából készülni, egyébként a péntek még inkább 35 fokkal, a szombat 36-tal, a vasárnap 39 fokkal, a hétfő is 39 fokkal vár minket. A legfrissebb előrejelzések szerint a szerda, a csütörtök, a péntek, a jövő hét közepe pedig viharokkal érkezik majd, de nem leszünk 33 fok alatt. Olyannyira nem, hogy durván a hónap közepéig bőven 30 fok felett leszünk, de hát az már július, legyen is nyár. Én azt mondanám, bár érdekes, hogy a reggeli minimumok még maradnak ilyen 15-16-17 fok környékén. Ez azért talán meglepő, hogy a hajnal azért még hűvös. Nagyon jönnek a kalendárium adatai 25-ére Vilmos Viola, Vilma Maxim ünnepli névnapját. Jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek. Forrest Street dalát hozom, ilyen az az élet. George Michael, jazz meg az. Nagy slágerek itt az utolsó harmadban is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka már, a szerda mögött is egy pont. Holnap egyébként újra találkozunk a délutánban, megint számítok majd megtisztelő figyelmére 2 órától. Most azonban érkezik a Night Shift, na meg popdalok, megszakítás nélkül, majd Andi hoz egy kis híreket közötte, hogy mindent is tudjunk. Szóval ez várja a következő 2 órában, én pedig megyek pihenni, rám fér, hogy említettem. Találkozzunk holnap 2-től, viszont hallásra Dékán Istvánt hallotta.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt.
3: Kinizsi utca 28.
2: Van itt minden.
3: A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi,
3: aki kommentálja,
2: és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspestis fertőzés. Indul az idei diák munkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertésállományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat 2 turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között. A második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móricz Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői 2 korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták.

0: egyhangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elindult az idei Turist Police. Névadó ünnepség az egyetemen, és idén is lesz országos gépész Kovács találkozó. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elindult az idei Turist Police Nyíregyházán. A diákok a közösségi szolgálat keretében segítik információkkal, bűnmegelőzési tanácsokkal a Sóstóra és a belvárosba érkezőket. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, népszerű a program a fiatalok körében. Hozzátette, sokat tesznek Nyíregyháza biztonságáért.
3: Nagyon sokan jelentkeznek, most is közel 50 fő az, aki részt fog venni ebbe a programba, egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat, és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhol jusson kapacitás, és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem. Az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
2: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja a nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépész Kovács találkozót. Az egésznapos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajdanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a Kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Országos siker a Bencs László szakképző iskolában, és újra együtt a szumátrai tigrisek. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ne dobd ki az iskolatáskád! Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Idén is gyűjtőakcióval szeretne hozzájárulni a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés július 1-e és augusztus 21-e között zajlik, mondta rádiónknak Csépke Hajnal Tünde, az EAK PR referense.
3: A nyíregyházi hulladékudvarokban várjuk a még szép állapotú, használható iskolaszereket, iskolatáskákat, oltartókat, tornazsákokat, hogy ezeket aztán át tudjuk adni a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve családoknak. Ezeket az iskolaszereket nem mi adjuk oda közvetlenül a rászoruló családoknak, hanem a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a központ fogja összekészíteni a kis csomagokat. Nyilván ők azok, akik tudják, hogy melyik családban milyen korú gyermek van, fiú van, esetleg lány, és akkor ők állítják össze a komplett iskolatáskákat. Ezeket augusztus végén fogjuk átadni a családoknak, hogy már szeptemberben a gyerekek ezekkel tudjanak elindulni az iskolába.
2: Országos elismerésben részesültek a Bencs László szakképzőiskola szobafestő műhelyiskolás tanulói. Az átszállás a Zöld Jövőbe kreatív pályázaton, a Fenntartható Közlekedési Csomópont című pályamunkával kategóriájukban első helyezést értek el, tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A győztes csapat tagjai Nagy János Martin, Karikó István és Posta Martin voltak. Felkészítő oktatójuk Majorosné Kanovszki Nikolett. Újra együtt lehet a Nyíregyházi Állatpark szumátrai tigris tenyészpárja. A nőstény eddig a kölykét nevelte, ezért egy ideig külön voltak, írja közösségi oldalán az állatpark. A tigris kölykök ősszel a fajmegőrzési program keretében egy másik állatkertbe költöznek majd. A szumátrai tigris a ma élő 6 tigris faj közül a legkisebb, ugyanakkor az egyik legveszélyeztetettebb. Vadon már csak Indonézia Szumátra szigeténél, becslések szerint mindössze 400-500 egyed maradt. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: This ain't

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Negatív minták, nincs új afrikai sertéspest is fertőzés. Indul az idei diákmunkaprogram, és szép eredmények a párbajtőrözőknél. Kovács Frátai Andrea vagyok. Nem talált a Nébih újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kitörés óta. A szakemberek a védő és megfigyelési körzetben az összes házi sertés állományt ellenőrizték. A járvány kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 házi sertésből származó mintát vizsgáltak. Ezek minden esetben negatív eredményt mutattak, közölte a hatóság. Emlékeztetnek, hogy június elején Válay térségében egy mintegy 3000 egyedet tartó sertéstelepen igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét. Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon házi sertésállományban mutatták ki a vírust. Indul az idei diákmunkaprogram. Nyíregyházán is lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy belekóstoljanak a munkavilágába. Az önkormányzat két turnusban szervezi meg a nyári diákmunkát. Az első július 6-a és július 24-e között. A második augusztus 3-a és augusztus 21-e között tart. A 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek a programra. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán tudnak regisztrálni. Tudatta a Városháza sajtóosztálya. A diákok többek között a polgármesteri hivatalban, a VMKK-ban, a Móri Zsigmond könyvtárban, az önkormányzati óvodáknál, a Sóstógyógyfürdők ZRT-nél vagy a Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél vállalhatnak munkát. Szép eredmények a párbajtőrözőknél. Budapesten rendezték az országos bajnokságot, ahol a fiúk és a lányok mezőnyében is több mint 100 versenyző lépett pástra. A Nyíregyházi Sportcentrum párbajtőr versenyzői két korosztályban is megmérettették magukat, és szép eredményekkel zárták a rangos viadalt. A fiú csapat a 19 csapatos mezőnyből bejutott a legjobb 8 közé. Végül az előkelő 5. helyen végeztek. Az újonc csapatversenyben a nyíregyházi versenyzők a 7. helyet szerezték meg. A részletes beszámoló elérhető a Nyíregyházi Sportcentrum közösségi oldalán. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
1: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
3: Mert a Best FM

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Barbra Streisand.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nem, ha nekem volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: hangsúlyoztam.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Fő az, aki részt fog venni ebbe a programba egészen augusztus végéig. Óriási segítség, hiszen hála Istennek nagyon sok turista jön Nyíregyházára, 6 nyelven adnak szórólapokat és adnak idegen nyelven tájékoztatást, hogy a szükséges. Tehát besegítenek, hogy mindenhova jusson kapacitás és mindenhol legyen segítő kéz és segítő figyelem az iskolaőrökkel együttműködve, úgyhogy egy kiváló program, aminek tanulni lehetünk. Az önkormányzat nagyon sok kamerát helyez el, amely segíti a bűnmegelőzést, a bűnfelderítését, ennek visszatartó ereje van. Együttműködünk a rendőrséggel, kiváló polgárőrség működik Nyíregyháza a különböző városrészeibe, tehát ez egy közös csapatmunka. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van Nyíregyháza.
1: Szaktantermet neveztek el a Nyíregyházi Egyetemen Rozgonyi Tibor Győzőről, az intézmény egykori oktatójáról. A matematikus csak nem 50 éven át volt részese a nyíregyházi matematika tanárképzésnek. A szakember tavaly augusztusban hunyt el. A Matematika és Informatika Intézet életében az első alkalom, hogy nevet kapott egy tanterem. Ezzel a gesztussal kívánnak emléket állítani az egykori matematikusnak, írja nyíregyháza.hu. Szombaton Balkányban rendezik a 18. országos gépészkovács találkozót. Az egésznapos esemény célja a gazdag technika és gyártörténeti múlt, a mezőgazdasági gépgyártás fejlődésének ismerete, átörökítése, hogy a fiatalabb generáció is megismerje a hajdanán gyártott vívmányokat. Az érdeklődők láthatnak múzeális mezőgazdasági eszközöket, stabil motorokat, veterán traktorokat, teherautókat, autókat és motorkerékpárokat. Cséplés közben látható 1919-ben gyártott gőzlokomobil, de a kovács mesterség rejtelmeit is megismerhetik a kilátogatók, közölték a szervezők. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Térségünkben még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Greenből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbak, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.
3: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi.

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nagyon jó vesztem, és a Vektorrádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon ha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

It's time for change. For change.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.